0: Kezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferencáram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: vihar a szárnya.
1: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és Önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-tön, benne pedig a Cegléd Hangja című műsort, a műsort, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon, facebook.com/cegledradio is üzenhetnek nekünk. Nekem mindegy, melyiket választják, a lényeg, hogy ha van kedvük, akkor válaszoljanak. A kérdésünk pedig egy ismerős kérdés, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Foglalkoztunk már egy alkalommal ezzel, és most itt a második alkalom, akkor rengeteg üzenetünk és nagyon vicces üzeneteink érkeztek, és hát rengeteg üzenet bent maradt. Ezekkel indulunk, de közben jöhetnek az új válaszok, tehát az említett elérhetőségekre. Jöjjön is az elmúlt adásban megmaradt néhány üzenet. Tóth Anita például azt írja nekünk, hogy amikor egyedül van a lakásban és hall valamit a koromsötét padláson vagy alaksorban, akkor mindenképpen lemegy megnézni, hogy mi az. Természetesen én mindig azt mondom egyébként, hogy ha átlagos dolgok történnének egy filmben vagy sorozatban, akkor abból nem csinálnának sorozatot, tehát ilyenkor le kell menni, ez szinte kötelesség, és persze történik valami olyan, ami aztán a cselekményt előre mozdítja. Ildikó üzenete egy kicsit hosszabb, ez e-mailben érkezett. Lemerül telefon, nincs térerő, nem indul az előtte tökéletesen működő autó. A gyerek aszmás, és otthon felejtik a gyógyszert, vagy van egy kedvenc macia, és azért mindenképpen vissza kell menni a zombikkal teli házba, különben Brianka nem tud aludni. Kb. Minden amerikai filmben az apa kosárlabdázás vagy baseballozás közben pajtinak, vagy kisöregnek hívja a gyerekét. Úgy költöznek be egy mucsoröcsögi alsón lévő házba, hogy életükben nem jártak ott, poros, elhagyatott, de mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika. A házban. Tökéletes meglátások, és tényleg ez szokott történni. Ugye nem csak amerikai filmekre vagy sorozatokra gondolunk, amikkel kapcsolatban lehet írni, de tény, hogy Hollywood az nagyon szeret ilyen kliséket használni, úgyhogy onnan nagyon könnyű ilyen jeleneteket vagy visszatérő fordulatokat keresnünk. Ferenc üzenete is nagyon jó, záró jelenet. A főhőst rakják be a mentőbe, a háttérben leföl rohangál a mentő, rendőr, tűzoltó kombó, közben aggódva követik a hordágyat a mellékszereplők. Lehet a főhős még kér egy cigit és elmond egy poént, a kamera felnéz az égbe, vagy rázumol a háttérben lévő kivilágított metropolisza. Zene, vége főcím. Tökéletes. Nagyon köszönjük, és az ilyen üzeneteket várjuk tehát továbbra is. Jó, nézzünk még egyet az elmúlt, vagy hát az elmúlt adás alatt érkezett üzenetekből. Nikolett annyit ír, hogy csapdába esnek valahol, és mindig van egy, aki megszólal, hogy ki kell jutnunk innen. Tényleg visszatérő motívum, nagyon szépen köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van hasonló, ami idegesíti, tehát olyan filmes klisé, amit eléggé utál, akkor írja le nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Szerintem tartsanak velünk, hogyha tehetik, néhány zene múlva megyünk tovább.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: talán még megismer.
1: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Persze lehet sorozatbeli klisé is, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ha van ilyen és van kedvük, küldjék el a 0635-925-925-re vagy a kimásságkukac@ceglidradio.hu címre. Ez itt a Ceglid hangja, én Vörös Nendi vagyok, és már folytatjuk is Rékával. Nem annyira klisé kategória, de nekem mindig fura, amikor egy 7 éves vagy még kisebb fiúnak mutálós a szinkron hangja. És fordítva is meg szokott történni, amikor egy jóval nagyobb fiúnak van nagyon kisgyerek hangja, de egyébként ez akár meg is történhet, de tényleg igazából azt hiszem, hogy a készítők ilyenkor az eredeti színész hangjához próbálnak hasonlót találni, de lehet, hogy logikusabb lenne már egy kicsit mélyebb vagy még magasabb hangot keresni ilyenkor, de igen, ez néha félre szokott menni. Egyébként a szinkron is ilyen, ami elidegenítheti az embereket egy kicsit a kedvelt sorozattól, vagy színésztől, vagy filmtől esetleg. Zsuzsa azt írja, az utolsó pillanatban variálnak a repjegyekkel, vagy nem szállnak fel, vagy áttetetik, minden jegy elkelt, csak első osztály van. Amikor vizes lesz valaki, de egy perc múlva már száraz, most jött a fodrásztól, és a smink is szuper. Persze ezt írták már sokan, de sminkben is ébrednek szupi hajjal. A haja a főszereplő nőnek mindig frissen mosott és vasalt, akkor is, ha amúgy egy benszülött, akkor is, ha a történet a középkorba játszódik. Ha át kell kelni egy akármilyen sekély parton, akár télvíz idején, ezek folyton belegázolnak cipővel, a nadrágok szára térdig benne ázik, eszébe se jut soha senkinek, hogy inkább levegye a cipőt, felhajtsa a nadrágot, de még ha bele is megy, azt úgy teszi, hogy mintha mindennapos dolog lenne az érzés, hogy cipővel, ruhában gázolnak a jeges patakokban, szemrebbenés nélkül teszik. Ami még dühít, hogy haldoklás közben senki se retteg, csak útra való bölcsességeket osztogat, nem agonizál, amikor meghalt, csak köp egy kis vért, majd szépen becsukja a szemét és oldalra billen a feje. Ugyanehhez, hogyha a hasba lőnek valakit, az 10 másodperc múlva már halott, mindenkinek olyan szép, nyugodt, tiszta és gyors halála van, még annak is, akiét drámaira akarják beállítani. Persze a kutyaszorítóban nem így van, van, aki figyel a részletekre. Jó, de hát azt tudjuk, hogy Quentin Tarantino egy kicsit másképpen csinálja az ilyen jeleneteket, de hát neki ez a védjegye. Nagyon szépen köszönjük ezt az e-mailt, és hogyha ön is e-mailezne, mert ott hosszabban ki lehet fejteni, akkor nyugodtan megteheti a kívánság@ceglidradio.hu címen. Egy SMS-sel megyünk tovább Ildikótól. Amikor történik valami érdekes, izgalmas, majd a szereplő hirtelen felriad, mert csak álmodta az egészet. Igen, ez rendszeresen visszatérő jelenet, hogy bele rángatnak minket egy új szálba, vagy próbálnak, és akkor kiderül, hogy csak álom volt. Jogos, teljesen jogos. Zoltán azt írja, a falon megforduló kereszt, és a kérdés, hogy kinek dolgozik. A harmadik pedig a divatba jött mondat az akciófilmekre, hogy olyan, mint a John Wick. Nem. A John Wick olyan, mint az átlag koreai akciófilmek, csak az átlag filmnézők azokat nem igazán ismerik. Igen, hát nagyon sok olyan adaptáció van, amit most már Indiából, Koreából, tehát Ázsia felől hoznak, ami kicsit más, ami kicsit eltér a mi átlagos értékrendünktől, ezért nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni az ilyen filmekben. Hamarosan folytatjuk, hogyha van önnek is olyan filmes kliséje, amit nagyon utál, küldje el nekünk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Változatosan.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 0635 925 925-ös az SMS számunk, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, a kérdése pedig, hogy milyen filmes klisé, amit a legjobban utál. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de lehet, hogy ez sem az utolsó, mert záporoznak a válaszok. Már megyünk is tovább velük, itt van Szilvia üzenete. Én attól vagyok ki, hogy mindenki cipőben fekszik az ágyon és a kanapén, annyira nem életszerű. Péter a következő, kék-sárga színvilág, zsarus filmekben 85 liter kávét iszik mindenki, jó zsarú, rossz zsarú, utolsó másodpercekben hatástalanítanak bombát, nem, mondjuk 5 perccel a robbanás előtt, amikor még úgy reális is lenne. Hát nem, persze a feszültséget az fenn kell tartani, és akkor izgul legjobban a néző, hogyha mondjuk 10 és 0 másodperc között sikerül elvágni azt a drótot. A 85 liter kávé viszont azért nem életszerűtlen, mert az americano az jelentősen fel van vizezve, az a fajta kávé olyan, hogy abból mondjuk 2 espresszó van benne, és a többi az víz, viszont nagyon soknak látszik, ilyen termoszokból isszák meg ilyesmi nagyon nagy poharakban. Az annyira talán nem erős, hogy szétvágja az ember, de igen, tényleg szeretne kávézni, és a fánk az szerintem még visszatérő elem a rendőrségnél. Péter írja nekünk, hogy azt már olvastam, Rita írja nekünk, hogy amikor a folyosón összecsattantak a férfi és a nő kezéből az akta csomó szanaszét repül, a férfi segít összeszedni a papírokat, közben szerelmesek lesznek. Hát nem ekkor lesznek szerelmesek, akkor csak megpillantják egymást egy olyan helyzetben, ami hát így elindít valamit, de aztán kialakul a szerelem, ez szinte biztos, hogy a szétrepülő aktacsomók vannak, akkor abból lesz valamilyen kapcsolat. Azt írja nekünk László, hogy sötétben a zseblámpa csak egy icipici pontot világít meg, és párszor a kamerára irányítják, hogy a kedves néző is megtudhassa, milyen rossz érzés. Azt hajtogatja, megmagyarázom, ahelyett, hogy megmagyarázná. Végül isznak és vezetnek, ez nekik teljesen természetes. Az azért igaz, hogy ott nincsen zéró tolerancia, hogyha jól tudom, tehát mondjuk egy sört meg lehet inni, és akkor úgy még autóba ülhetnek az amerikai film megszereplői, de tény, hogy ez rendszeresen előfordul. Azért szerintem senki ne üljön be, hogyha alkoholt fogyasztott, se itthon, se Amerikában. Ez a legbiztosabb módszer, még akkor se, hogyha filmben szerepel. Norbert írja a következőt, a folyosó végén balra. Mindig a folyosó végén, mindig minden balra. Amúgy ezt nem tudom, hogy így van-e, de lehet, én is hallottam sokszor már ezt a kifejezést. Azt írja Árpád, hogy mindig van egy gyerek a főhős mellett. Azért nem mindig, de tényleg sokszor. Brigitta, akciófilmekben, amikor a főhőst meglövik, leszúrják, felrobbantják, agonizál 5 percig, félig halálán van, alig tudják összefoltozni, bekötözni, majd 2 sarok múlva, mintha mi se történt volna, úgy karatézik, mint Bruce Lee, és szalad, mint Flash. Ez a kedvencem. Igen, tényleg visszatérő elemek, de valamiért mégis szeretjük ezeket a filmeket, vagy újra nézzük, vagy legalábbis egyszer megnézzük, és gyűjtjük az ilyen kliséket, úgyhogy ha ön is gyűjtött egy párat, nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglid hangja, tartsanak velünk!
1: Információk első kézből! Ceglid Rádió, a közös ismerős!

0: Második alkalommal dobom be a témát, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és hát ugye ismerős lehet a kérdés. A régi válaszokat, az előző adásban maradt válaszokat már kipipáltuk, most jönnek az új válaszok, amelyeket a műsor alatt küldtek már nekünk a 0635925925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és nem is annyira klisé, hanem inkább egy érdekes megfigyelése van Lászlónak. A főhős reggel fel kell, iszik egy kávét és már rohan is. Sosem kell WC-re mennie. Hát, hogy most kis dolog vagy nagy dolog, azt már döntse el a hallgató, de ez tény, hogy WC-re menést azt viszonylag ritkán látunk a filmekben. Melyik az a filmes klisé tehát, amit a legjobban utál, és erre válaszolt nekünk Ramona? Kinyitják azt a bizonyos ajtót, amin keresztül félelmetes hangok áradnak ki. Nem költözik el az 5 gyermekes család, pedig szellemek kísértik őket. Közvetlenül az első csók előtt megszólal a telefon, aztán sokáig úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ki csinál ilyet? Igen, az első csókot rengetegszer megzavarják valamivel, és aztán mindig olyan kínosan állnak ott. Viszont az 5 gyerekes családnál én azt vettem észre, hogy persze ott vannak a szellemek abban a kísértett házban, de azért valamivel már ezeket megpróbálják megmagyarázni. Nincs hová visszamenniük, mert a lakást eladták, valamit ki kell találni, vagy hogy csak azért is most már bizonyítani akar az apuka, hogy már pedig ő rendet tud tenni még egy ilyen elátkozott házban is, vagy ilyesmi. Szóval erre már azért adnak magyarázatokat szerintem manapság, de régen tényleg volt ilyen, hogy nem volt megmagyarázva, hogy miért. És persze azon az ajtón is be kell menni, ahol rémisztő hangok vannak, meg kell nézni, hogy mi van ott, különben hogy lenne ebből jó film. Bernadett üzenete: amikor hatan ütnek egy ember, de az a hat mindig udvariasan megvárja, hogy a főhős rommá verjen egyet közülük, és utána megy csak oda a következő. Sose ütik, vágják együtt, amíg mozog, illetve a magázódás a 4. randin is annyira életszerűtelen. Tényleg volt ilyen magázódós is, azért sokszor már a szinkron színészek, meg a szinkron szöveget írók már figyelnek erre, hogy azért legyen egy kicsit életszerűbb, és ami nekem még mindig, szúrja vagy bántja a fülemet, hogy magáznak, nem csak olyan magázódás, hogy nem tegező üzemmódban vannak, hanem szó szerint kimondja, hogy maga csinált valamit, maga rossz ember, vagy valami ilyesmi, és ez tényleg annyira nincs benne a köznyelvben. Még a maga helyett is, hogyha valaki idősebb emberrel beszélek, aki rangban felettem áll, vagy ilyesmi, akkor is inkább az önszót használom, nem pedig a magát. Úgyhogy egy kicsit olyan magácska, nem? Vagy nem tudom, nekem minden esetre fura. Mateo írja nekünk, hogy kinyitja a hűtőt, fürdőszoba tükrös szekrényt, és mikor becsukja, ott áll valaki, vagy maga a szörny. Teljesen jogos, hogyha tükör van valahol, és mozgatható tükör, abban előbb-utóbb megjelenik valami, mint a színházas szabály, hogyha fegyver kerül a színre, akkor az el is fog sülni. Nézzünk még egyet Edinától: amikor kikapcsolják a tévét a hír közepén, ami róluk vagy az ismerősükről szól, pedig még tudhatnának meg információkat. Igen, ha fontos hír van, egyből rányom valaki a tévére is, és kinyomja, amikor már a számunkra fontos mondat elhangzott, de azért lehet, hogy mondanának még mást is. Honnan tudjuk, hogy mit mondanak még be, ami releváns info lehet éppen az eset kapcsán? Na, ez teljesen igaz. Ha önnek is van ilyen filmes kliséje, küldje el nekünk 0635-92-95-ös, mert a második órában is ezzel folytatjuk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Marad a kellemes őszi idő. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk pedig már ismerős lehet, az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezekre vagyunk kíváncsiak. Hogyha van ilyen, a 0635-92-92-re elküldhetik, de a kívánság kukat cegledradio.hu is tökéletes, mondjuk egy e-mail cím megírására, ott kicsit jobban el lehet engedni a gondolatokat, több minden belefér, mint egy SMS-be, hogyha éppen hosszabbat írnának. Már is megyünk tovább. Azt írja nekünk Éva, hogy a reptéren utol kell érni a szerelmét, hogy a szerelmi vallomást megtegye. Teljesen igaz, a repteres klisék azok már az előző adásban is voltak, és tulajdonképpen már azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor ki is figurázzák, vígjátékokban főleg, de egy-két ilyen komolyabb filmben is az ilyen jelenetet, mert valami történik, nem engedik át a biztonsági őrök, vagy ilyesmi, tehát valahogy elakasztják ezt a jelenetet, pont azért, mert kezdenek rájönni az ilyen klisékre, és valaki direkt mást akar alkotni. Nagyon jó, Szilvia, a következő, a legtöbb filmben a főzés csak zöldségdarabolásból áll. Tényleg mindig ezt a részt látjuk, hogy darabolják a zöldségeket, esetleg fűszereznek, de nagyon mást nem szoktunk tapasztalni. A következő jelenetben már általában vacsoráznak. Rita írja nekünk, hogy rosszkedvűen zuhanyozni csak a falnak támaszkodva lehet. Ha várnak valakit, szigorúan neki háttal, elrévedve a felőkarcoló ablakán át, tengerre nézve, vagy egy teraszon bámulva lehet. Tényleg mindig háttal állva kell várni valakit. És a rosszkedvű zuhanyzás is ilyen. Volt egy hasonló jelenet az előző adásban, de nem fogom tudni felidézni, ami tényleg mindig úgy történik, hogy ha valaki ideges vagy szomorú, akkor mindig ugyanezt a dolgot csinálja, majd eszembe jut, és akkor mondom, haladjunk tovább. Erzsébet. Már októberben elkezdem a karácsonyi nyálas filmeket nézni, tudom, elég beteg. A telefonban ezek állandóan. Testvérek egymásnak, szeretlek, én is téged. Szülők és gyerek között non-stop szeretlek, és én is téged, apa. Ezek állandóan szeretlek, szeretlek. Amikor ilyen sűrű használja az ember, lassan el is vész a jelentés a értéke. Na, erre vágom a pofákat. Igen, nagyon szokták szeretni egymást, bár azért az is igaz, hogy valamennyire jobban be van épülve a szeretlek szó használata Amerikában, mint ahogy nálunk. Mi még egy kicsit le vagyunk maradva ezzel, de azt mondom, hogy jó úton haladunk, szerintem mindenképpen. A generációs különbségek miatt szerintem az utánunk következő generációk már egyre többet fogják ezt mondani, meg a megerősítés, támogatást. Szeretlek, melletted vagyok, nem haragszom, és a stb. Martin a következőt írja, a két legrosszabb. Hollywood szerint a hacker is úgy működik, hogy random gombokat püföl, zöld betűk futnak a képernyőn, bent vagyok. És már feltörte a Pentagon, NASA, Google kombót 9 másodperc alatt wifi nélkül a nagy routeréről. A főgonosz végre elkapja a hőst, megölhetni, de nem. Előbb PowerPoint szintű részletességgel bemutatja a világhódítási tervét, családi traumáit, hobbiait, majd időt hagy, hogy a hős kikötözve saját magát egy kanállal kiszabaduljon. Teljesen igaz, és Gábor csak egyetlen egy mondatot írt, idézőjelbe téve, maradj a kocsiban. Hát ezek nem szoktak így működni, és főleg nem egy meleg nyári napon, amikor meg besüthet a napfény, és akkor 70-80 fok is lehet a kocsiban, nem egészséges benn maradni, meg akkor hová lenne az izgalom. Azt hiszem most arra ennyi, de még van bőven üzenetünk, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Kedves hallgatók, mindenki nyugodjon meg, eszembe jutott, mit akartam mondani az előző blogban. Ugye már második alkalommal foglalkozunk a témával, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és nem jutott eszembe, hogy mi az, amit mindig a földön csinálnak a szereplők. Ugye ez is egy hallgatói megjegyzés volt, de mikor valaki szomorú, akkor mindig a földre ül. Akkor nem lehet az ágyra, a fotelbe ülni, akkor mindig a földre kell ülni, és ott kell magába roskadni. Szóval ez jutott eszembe, hogy az is nagyon jó példa szerintem, miért ülnének az emberek a földre. Van pár ismerősöm, aki kifejezetten szeret a földön ülni, de nem akkor, amikor szomorú, vagy hát lehet, hogy akkor is. De azt, hogyha valaki összetört, akkor azt csak úgy tudja kifejezni a filmekben, hogy a földre ül, teljesen igaz. Tamás üzenete is nagyon igaz, mielőtt beszállnak egy autóba, az autó felett beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Pontosan így van. Tamás pedig azt írja, hogy bármekkora, egy másik Tamás, bármekkora is a gáz, semmi baj, ez mindig elhangzik, meg hogy minden rendben lesz. Igen, igen, próbálják megnyugtatni egymást, és szinte mindig ezek a klisék jönnek elő. A legfontosabb dolgot kéne elmondani a kb. Egy mondatban, de megszólal a telefon, fölsír a gyerek, bejön a hülye haver, stb., és aztán már nem mondja el, csak a végén. Pedig lett volna a 150 alkalom még, és ezért összevesznek, megcsalja a fölösleges csavarok tömkelege. Hát igen, ez a tipikus félreértésen alapuló történet. Tényleg csak egy mondat kellett volna, de akkor nem derül ki, úgyhogy belekeverednek mindenféle slamasztikába. Egyébként az ilyen

0: szavak is, ez már inkább a szinkron hibája, de most hirtelen eszembe jutott, hogy benne vagyunk a pácban. Ezt amúgy reálisan kihasználja ezt a kifejezést, csak a filmekben hallunk ilyeneket. Meg a slamasztika is innen jött az előbb. A horror filmekben mindig szétválnak, amikor keresnek valakit valamit, ezt Kata írta nekünk, teljesen igaz. Amikor a terhes nő egyszer csak hirtelen a hasához kap, láthatjuk, ahogyan váratlanul beindul a szülés, és szinte azonnal tolófájások lesznek, majd ordítva megszül 2 perc alatt, és előkapnak egy 2 hónapos csecsemőt. Ez is teljesen igaz, de azért tényleg az teljesen jogos szerintem, hogy nem használhatnak újszülött babát egy forgatáshoz, mármint hogy ez milyen dolog lenne már. Úgyhogy egy nagyobb babát szoktak ide felhasználni, de kicsit tényleg túlfejlett a korához képest, és tényleg gyorsan zajlik le egy szülés, de hát nem mehet el azzal másfél óra, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a szülést nézzük végig a film alatt. Úgyhogy itt a vágás, a trükk. De az tényleg, hogy nem is csak beindul a szülés, hanem a magzatvíz, elfolyik a magzatvíz, az is nagyon sokszor megtörténik. Attila pedig azt írja nekünk, hogy amikor valaki fut és kocsival üldözik, de nem fut le az útról, se jobbra, se balra, ahol a kocsi nem tud menni, nem, ő csak szalad az úton tovább. Ez is teljesen igaz, meg szokott történni, és tényleg annyi helyre el lehetne futni gyalog, de nem, olyan helyen futunk, ahol az autó is tud haladni. Mária üzenete, mindenki tud kamiont és helikoptert vezetni. Amúgy honnan tudjuk, hogy nem? Szerintem egyszer ki kéne próbálni, és lehet, hogy menne. Ki tudja. Attila pedig azt írja, a repülővel vagy űrhajóval mennek, és mindenféle lehulló sziklákat vagy aszteroidákat kikerülve, lavírozva közöttük, természetesen ezt sem találja el úgy, hogy ott helyben szétrobbalhasson. Hát nem. Ezért nagyon jók a pilóták, mert kikerülnek mindent, amit látnak, hogy érkezik. Teljesen függetlenül attól, hogy az űrben repülnek-e, és hát mondjuk ott abban bízhatunk, hogy az űrhajó ki tudja számolni a megfelelő pályát, és az autó vagy a robotpilóta segít a vezetésben. Amikor a horrorfilmekben találnak egy kínzókamrát, és elkezdik nézegetni a kénseket, láncokat, ahelyett, hogy menekülnének, ezt Olga érte nekünk, és tényleg ez szokott történni, hogy ők jól szétnéznek ott, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát itt lehet, hogy gáz lesz. Nem? Ők maradnak. És maradjanak önök is, mert hamarosan visszajön a Cegléd hangja, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Már ismerős lehet ez a téma, tehát korábban foglalkoztunk már veled, de ebben a műsorban új válaszok érkeznek, és lehet, hogy még egy műsorban fognak új válaszok érkezni, annyi válaszunk van szerencsére, hogy lehet, hogy egy harmadik adást is megél majd ez a műsor, úgyhogy mindenképpen figyeljenek azok is, akik nem férnek bele ma, mert folytatódik majd a műsor nem holnap, hanem egy másik napon. Viszont, akik még beleférnek, azok nem más, mint például Nóra. A főhős ártatlan feleségét, leányát vagy jó édes anyját elrabolják és leragasztják a száját. Ez pontosan így szokott történni, és tényleg egy filmes klisé. Azt írja I. Robertné nekünk, hogy mikor reggel boldogan összebújnak a szerelmesek az ágyban, de senki nem kócos vagy csipás és a szájuk sem büdös, ugyanúgy néznek ki, mint ahogy lefeküdtek, vagy még jobban is, ezt csak én tettem hozzá, de teljesen igaz. Zsuzsa azt írja, a rossz mindig elmesél az élettörténetét, hogy megértsük, miért rossz. Amikor a nyomozó rájön egy fontos kapcsolódó dologra, de csak azért tudhatja, mert elolvasta a forgatókönyvet. Jó, hát az, hogy olvastak-e forgatókönyvet, azért egy jó filmben nem derül ki, hogy ezért jött rá valamire a kedves nyomozó, hiszen karakterben van, ő nem olvashat forgatókönyvet, de egyébként tetszik az írás, köszönöm. Éva azt írja, hogy gagyi romantikus filmek végén mindig futnak valami közlekedési eszköz, főleg repülő után. Ez igaz, meg szokott történni, mert az annyira drámai. Ilona, a rendőrnek mindig van egy családja, felesége, akiktől elvált, és a társát pedig megölték, és ezt nem tudja feldolgozni. De innek sokan vesztenek el társat, ez valóban így van. Dóri üzenete, menekülés közben beülnek egy autóba, persze annak kell vezetni, aki nem tud, és megtanulja úgy, hogy most beindítod, gáz, így egyes berakod, és már vezet is. Én meg még mindig a pedálok sorrendjén agyalok. Igen, hát ez megtörténik, főleg ha valaki még nem rutinos vezető, de ez így szokott lenni. A számítógépnek és egyéb kütyüknek pittyegő, ciripelő hangja van, akkor is, ha senki nem nyúl éppen hozzájuk. Közben mindenféle lámpák villognak értelmetlenül a háttérben, ezt Attila írja meg nekünk, és tulajdonképpen igaza van, sőt, hogyha valami régebbi filmet nézünk, mondjuk ahol az űrben is utaznak, akkor nagyon vicces megnézni, hogy milyennek képzelték a múltban, hogy milyen lesz a jövő, és hogy hogy néznek ki mondjuk egy irányítópult egy űrhajóban például. Szerintem nagyon viccesek az a sok villózó nagy gomb, amit most már nyilván a lehető legkisebb méretben meg tudnának oldani, az a jelenünkben is, de ez mégis a jövő próbál lenni, szóval igen, csak érdekes. Aztán Anna Mária azt írja, hogy soha senkinek sincs táskája. Ez tipikusan női megfigyelés, ez nekem még nem tűnt fel, de lehet, hogy tényleg így van belegondolva, úgyhogy ezt majd figyelni fogom innentől kezdve. Levente azt írja, hogy rengeteg van, de a legbosszantóbb, hogy még mindig alkalmazzák ezeket a kliséket. Hát igen, sajnos igen, de azt pont mondtam az előző blokk valamelyikében, hogy azért próbálnak már viccesen reagálni sokszor az ilyen klisékre, és máshogy alakítják, mint ahogy lenni szokott, pont azért, hogy meglepjék a nézőt ezzel. Behozzák a klisét, ismerősítnek tűnik, de mégis más a vége, azért hát boldogabbak a nézők. Társaságot kaptunk, ezt pedig Ferenc írta nekünk, és tényleg mindig így fogalmaznak. Én meg már direkt ezt szoktam mondani, hogy ha érkezik valaki hozzánk, vagy ilyesmi, bedobom ezt, hogy társaságot kapunk, és akkor én is egy filmes klisévé változok. Kedves hallgatók, még egy blokkunk hátra van, úgyhogy tartsanak velünk abban is, hallgassuk meg az utolsó üzeneteket, amik ma beleférnek, és mondom, lesz még folytatása ennek a témának, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem fér bele.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Jézus nálam. Kedves hallgatók, végéhez közelít a mai Ceglét hangja. A kérdésünk ez volt: melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, de nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ismerős üzenetekkel kezdtünk, aztán jöttek az új üzenetek. Annyi új üzenet van, hogy annak a végére sem érünk, úgyhogy majd a következő adásban, amikor ezzel a témával foglalkozunk, folytatjuk. Szóval senki ne aggódjon, hogyha nem fér bele, de nem is húzom az időt tovább, mert már is itt van Bognárka e-mailje. Azt, hogy a filmes klisék szerint kétféle nő létezik: egy, aki egyből bebújik az ágyba, kettő, aki jégtömb és csak a munka számít, és persze csak a férfi főhős tudja megolvasztani. Ja, és persze hány filmnél van az, hogy előbb van meg az aktus, majd utána rájönnek, hogy amúgy szerelmesek is. Az egyetemistáknak meg nyilván mindig csak a buli számít, az anyukák csak kimerültek és túlhajszoltak lehetnek, az apák meg miért is vennének részt a nevelésben, hiszen valami multinál aktakukacok és a kinevezésre gyúrnak, az osztály üdvöskéjéből lesz a legunalmasabb ember, egy lélegzetvétellel leúsznak, ki tudja mennyi távot. Rengeteg klisé, köszönjük szépen Boginak, már is megyünk tovább Jánossal. Ratatatata, pif puf csicsa dir dur, és 20 ellenséget megöl a főszereplő, aki egyébként egy karcolással, vagy inkább anélkül megúszza. Teljesen igaz, visszatérő motívum. László azt írja: a gonosz a végén mindig felülkerekedik, és mond egy monológot, és közben jön, hogy így már visszavághasson a főhős, aki addig összeszedte magát félholt állapotából, illetve elért egy fegyvert a földön. Sose lövi le egyből, gondolkodás nélkül, mert akkor vége lenne. A rossz győzött volna. Igen, teljesen igaz. A filmekben, ezt Erika írja, minden nagyon szép, nagyon csúnya, nagyon gazdag, nagyon szegény, nagyon beteg, nagyon fit, nagyon okos, nagyon buta, nagyon jó, nagyon rossz, nagyon kedves, nagyon görény. Semmi sem átlagos. Hát igen, ezt viszont már mondtam az elején, hogy szerintem ez azért van, mert egy átlagos dologról nem készülne se sorozat, se film, úgyhogy ha valaki egy kirívóan gonosz karakter, akkor arról érdemes filmet csinálni. Nem tudom, hogy a valóság alapú történetekről van-e szó, de igen, hát erre kapjuk fel a fejünket. Még van néhány üzenetünk, ami belefér, ha jól látom, talán kettő. Mónika körömcipőben és kiskosztümben mosogat és főz az anyuka. Hát igen, ez így szokott menni, szerintem a magyarok is lassan hozzászoknak, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi is körömcipőben és kiskosztümben kezdünk majd mosogatni és főzni, nem én, de mondjuk a hölgyek. És az utolsó üzenet mára, Krisztináé: a 20-25 éves rendőrnők tűsarkóban rohannak a rossz fiúk után, persze egyik csaj sem duci, pattanásos, mindig jó a hajuk, sminkjük, és a legutolsó divat szerint öltözködnek. Igen, ez is meg szokott történni, nem csak a rendőröknél, szinte minden kategóriában, szerintem az orvosok is mindig szépek és csinosak, meg hát bármilyen szereplő, a háziasszony is. Nincsen túlhajszolva, nincs az, hogy fáradtan kell föl karikás szemekkel, nincs belőve a haja, hanem mindig mindenki jól néz ki, de ez már csak így szokás Hollywoodban. És azért ne felejtsük el, hogy egy-két újító filmben azért most már rengetegen híres színésznők is jelennek meg smink nélkül, és próbálnak kicsit újat mutatni, meg kicsit inkább önmaguk lenni, de ez azért a ritkább, a hollywoodi filmekben nem ez a módi. Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő üzeneteket, és hogy ennyire sokat írtak. Hamarosan újra feltesszük ezt a kérdést, de nem holnap. Holnap majd egy újabb adással jövünk, és egy másik témával. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Tegnap 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Ma is sok program várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvégén. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járművemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
5: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 20-án vasárnap a mikrofonnál. Vasárnap lépén, újra csak Becker Bernadett, töltsük együtt a napot. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

szeptember 20-a van a nap, amikor a Friderikák ünnepelhetik névnapjukat. Német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése béke, hatalom. Kedves Friderikák, nagyon-nagyon boldog névnapot. És jöjjön is egy névnapos, Friderika Bájár Friderika, és nem az a dal, akinek mondjam el Vétkeimet, amiről legjobban megismertük, hanem egy Gerendás Péter dal csodálatos feldolgozása, Elkésett karnevál. Hát ez nem az a hű, de gyorsan kiugrom az ágyból, hogyha ezt a dalt hallom dal, hanem ez a vasárnap reggel, de jó a párnák és a takaró között még elbújni egy kicsit dal. Remélem, jól fog esni a kedves hallgatóknak is, és nagyon boldog névnapot a Friderikáknak.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 45 szám alatt találják a patikát, az ügyelet viszont majd 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: És egy pillanatra vissza a kalendáriumhoz, mert hogy ma van a takarítás világnapja. Magyarországon ugyan szeptember 3. szombatja, 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja szeptember 20-ára hirdette meg a takarítási világnapot, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket, és ugye szeptember 20 a ENSZ szerint, tehát ma van a takarítás világnapja, Magyarországon szeptember 3. szombatja, mert hogy ugye szombatonként szoktunk nagy takarítani, teljesen logikus. Bárhogy is van, ma van, ma is van.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új előadás sorozat indul, méghozzá dietetikai előadás sorozat szeptember 23-án indul 18 órától, helyszíne a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktató terme. Szeretettel várnak mindenkit egy kötetlen ismerkedős alkalomra, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség hogyan alakul ki, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, milyen típusai vannak, milyen szerepet játszik a táplálkozás. Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól, közösen ötletelnek majd arról is, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról és így tovább. Szakmai előadó Szalai Katica dietetikus. Társszervező Farkas Imre, szeptember 23-án lesz tehát 18 órától a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktatótermében, a részvétel pedig ingyenes. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket, méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Rihárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap, szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A Sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az odaérkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet. Ennek az eseménynek délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István, a időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Már is ne zárja a fél órát, Pink, Raise Your Glass, ez szól itt a 92-ön, a következő fél órában pedig jön már majd a horoszkóp.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Tegnap 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Csütörtökön pedig ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Szélső jobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon. Jól lehet, a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Ma is sok program várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvégén. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Ceglédi

0: Elmúlt fél hét is vasárnapon, ez annyit is jelent, hogy jön a horoszkóp, Hertz és Purple Disco Machine, már is itt van Lady Gaga és Ariana Grande, na és utána jön majd a horoszkóp, tartsanak velem, hogyha érdekli önöket, mit ígérnek a csillagok egy komplet hétre, a jövő hétre.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Jöjjön hát a heti horoszkóp, kedves szűz, olyan események történhetnek a világban, amelyek miatt döbbenetében leeshet az álla, sőt előfordulhat, hogy a csalódottság keserű piruláját kell lenyelnie, ami segít abban, hogy szembenézzen a valósággal és tovább lépjen. Barátság, ismeretség fontosabb szerepet játszhat az életében, mert nem csak kibeszélheti a problémáit és megkönnyebbülhet, hanem a gondjai megoldására is rátalálhat. Mérleg. Olyan eseményeket kell elszenvednie, amelyek miatt nem csak lelki fájdalmat érezhet, hanem a biztonságérzete is gyengülhet. De vannak olyan barátai, ismerősei, akik ön mellett állnak akkor, ha bajban van. Felettesével összhangban lehetnek, sőt a főnöke jó indulatára is számíthat. Mégis ajánlott lenne új állás után néznie, mert a jövőben olyan változásokra van kilátás, ami nem felel meg önnek. Skorpió. Hajlamossá válhat úgy viselkedni, amivel önmagának lehet az ellensége. Próbálja meg legyőzni a félelmeit, a birtoklás vágyát. Gyakoroljon önkritikát, és akkor talán nem érzi nehéznek az életét, illetve másét sem nehezíti meg. Egy családtagja miatti aggodalom járhatja át minden porcikáját. Baráti kapcsolat sohasem volt annyira fontos, mint életének ebben a szakaszában. Valaki hálájára is számíthat. Nyilas. Ha önt eddig nem érdekelte a politika, ennek a hétnek a történései akkor sem hagyják idegen, sőt, talán bosszúért is kiállhat. A munkahelyén megtalálhatja a számítását, felettesével is jól kijöhetnek, de egy kollégája viselkedése kiábrándíthatja. Szervezete regenerációs képessége erős, ezért betegségből, műtétből gyorsabban felépülhet. Barátság pedig elmélyülhet életében. Bak. Történjen bármi a világban, ne kiáltson bosszúért, mert a karma majd elvégzi a dolgát. Olyan információ birtokába jut, amely miatt csalódottnak érezheti magát. A múlton való rágódásnak nincs értelme, csak tekintsen előre a jövőbe és higgyen abban, hogy a dolgok jóra fordulnak. Külföldi utazása remek lesz, ha tanulmányokat folytat, az is sikeres. Bízöntő, önre nem jellemző az irigység, a féltékenység, de most olyan helyzet jöhet létre, hogy ezek a pusztító érzések járhatják át minden porcikáját. Ám ezt tudatosan sikerül legyőznie. A munkahelyén nem érthet egyet a változásokkal azzal, amit a felettese akar. Párkapcsolatában a társa miatt szerencsésnek érezheti magát, ha egészségi problémája van, a gyógyulás útjára léphet, egy rokona pedig az idegein táncolhat. Hamarosan folytatom.

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása, halak. A világban történő eseményeknek legyen a csendes szemlélője, és ítélkezés nélkül figyeljen. Ezekről beszéljen olyan személyekkel, akikkel egyforma a véleményük, a világlátásuk, mert ez segíthet abban, hogy a hangulata kiegyensúlyozott legyen. Párkapcsolatában harmónia uralkodhat, ez még a leglehetetlenebb viszonyokra is igaz. Ha társa vágyik, most önnek kellene lépnie, kezdeményeznie. Kos. Aktuális a régi mondás, miszerint amiről nem tud, az nem fáj, ezért önnek sem kellene kutatnia vagy faggatóznia, mert ami a tudomására jut, az lehet, hogy fájdalmat okoz. A munkában sikert érhet el, remekül meg tudja szervezni a hétköznapokat, egy kollégájával nagy lehet önök között az összhang. Ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésére kiváló ez a hét. Gyermeke, unokája szerencsés helyzetbe kerülhet. Bika. A gátlástalanság hetét élheti, olyan dolgok juthatnak a tudomására, amelyeket eddig el sem tudott képzelni. Megdöbbenhet a tisztességtelenségen és az erkölcstelenségen. A párkapcsolatokban vitákra van kilátás, míg a szerelmi viszonyok szintet léphetnek. Értékes a bingóságok vásárlására, szerződés kötésére, utazásra. Remek ez a hét, ha ön egyedül él, elégedett lehet ezzel a helyzettel. Ikrek. Alakuljon ki bármilyen nehéz helyzet önre az optimista gondolkodás jellemző, sőt, tisztán látja, hogy a dolgoknak nem csak hátrányaik vannak, hanem előnyeik is. Még akkor is javasolt körülnéznie az álláspiacon, ha van munkahelye, vagy egyelőre elégedett a helyzettel, mert a bekövetkező változások nem fognak megfelelni önnek. A rendelkezésére álló pénzzel jól tud gazdálkodni, tartalékot is képezhet. Rák. Olyan helyzetbe kerülhet, amely miatt a szomorúság könnyei gördülhetnek végig az arcán, ám a sors nem hagyja önt magára ebben a nehéz szituációban, mert a gondviselés rendkívüli erővel ajándékozza meg, amellyel tovább léphet. Anyagi ügyek terén deleményesség lehet önre a jellemző, még ha kevés pénzből kell is gazdálkodnia, akkor is jut mindenre, amire kell. Valaki hálás lehet az önkorábbi segítségért. És oroszlán, hajlamossá válhat úgy viselkedni, főként a rokonaival, hogy ők a menekülési útvonalat kereshetik ön elől. Próbálja meg nem a családtagjait bántani, vagy azokat, akik szeretik. Olyan személlyel is legyen kedves, aki régen segített önnek. Anyagi ügyei pompásan alakulhatnak, a szemétből is aranyat varázsolhat. Ha ön szülő, gyermeke állhat figyelmének fókuszában. Most jól megérthetik egymást. Ezt ígérik tehát a következő hétre a Csillagok.
1: Cegléd Rádió.
2: She's the girl that I've been waiting for some days.

0: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc, 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központikukac.könyvtárcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói, és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára.
1: Az időjárásról.
7: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Damien Pala és Johnny közösével elindult egy újabb óra, ez volt a Dracula itt a 92-tön, szeptember 20-a van, és vasárnap, bár ez az óra nem feltétlenül erről a napról fog szólni, hanem inkább a sajtóról. Most innen-onnan válogatok többféle sajtótermékből is cikkeket, nem az a klasszikus lapszemle jön, de szerintem teljesen mindegy, viszont állok és beberek, szóval jön Deep in Your Love, 2024-ből szólad el.
1: Ceglét Rádió, FM 92.5.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 45 szám alatt találják a patikát, az ügyelet viszont majd 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlás.

0: turisták. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Évszintet lépnek a hekkerek, már az AI-t is bevetik a legújabb androidos kibertámadásban, ír róla a HVG, a banki adatokra pályázik a Red Hat nevű androidos vírus, amelynek működését már AI-val automatizálták a támadók, mesterséges intelligenciával, ráadásul törölhetetlen. A szakemberek elemzése szerint kínai szereplők állhatnak a kártevő mögött, mivel a program mögött álló nagy nyelvi modell kínai parancsokat használt. A kártevőt csalárt hirdetések, SMS-ek és adathalász oldalak segítségével terjesztették, egy Play áruházon kívüli APK telepítő fáj segítségével. A kártevő, amelyet telepít egy ügynök, ami minden eltávolítási kísérlet után újra telepíti a kártevőt, szóval a kártevőt egy hamis HTML weboldalt jelenít meg a megcélzott banki és kriptovaluta appokban, így megszerezve a felhasználó belépési adatait. Még arra is ügyeltek a támadók, hogy a kártevő képes legyen olvasni az SMS-eket és az egyszeri belépési adatokat is, így kijátszva a két lépcsős hitelesítést. Az egész mögött a mesterséges intelligencia áll, amely automatizálja az egész rosszindulatú tevékenységeket, így a támadóknak nem kell az apró sallangokkal bajlódnia. Az AI utasításokat is tud adni, így navigálni is tud a készüléken, sőt vezérelhet is dolgokat. A megelőzés érdekében fontos, hogy soha ne töltsünk le alkalmazásokat ismeretlen forrásból, mindig csak a Play áruházból töltsük le a használni kívánt appokat, és ott is inkább hagyatkozunk az ismert fejlesztők alkalmazásaira, mert bővebben is olvashatnak erről a HVG-ben, és ahogy már több helyen is olvashatták, megszólalt Deák Bill Gyula fia, hogy hogyan teltek az énekes utolsó órái a kórházban a halála előtt. Szerdán még úgy tűnt, hogy minden rendben van, a sikeres beavatkozás után az énekes kifejezetten jól érezte magát, és a család arra készült, hogy csütörtökön már haza is engedik a kórházból. Hajnalban azonban váratlan fordulat történt, és a 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. Az életét már nem tudták megmenteni, tehát a család sokáig nem beszélt arról, hogy az énekes kórházban van.

most viszont Fia Tamás megtörte a csendet, és a Blick beszámolója szerint részletesen elmesélte az utolsó 24 óra történetét. Tamás elmondta, hogy édesapja állapota a műtét után kifejezetten javult, miután a beavatkozásra azért volt szükség, mert a pulzusa ismét jelentősen visszaesett. Semmi gond nem volt vele, éppen növekedett a pulzus száma, de később az orvosai már azt közölték, hogy megint visszaesett, úgy 40-45-re. Volt egy sikeres beavatkozás, úgy látszott elárult a közvetlen veszély, aztán az orvos a hajnali 5 óra körül bement hozzá, és azt látta, hogy sajnos már nem él. Nos, hát erről a tragikus 24 óráról és Dágbír Gyuláról is olvashatnak, például a Blikkben is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg. Terápiás írás, rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyvszerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energia hordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára.
1: Az időjárásról.
7: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön a lapszemle folytatása. 2000 éves mikvét találtak Izraelben. Leletmentő ásatásokat végeztek el egy izraeli ókori településen, aminek keretein belül egy csaknem 2000 éves mikvét is kiemeltek a földből. A zsidó rituális fürdő óriási paraméterekkel rendelkezett, ezért a teljes folyamatot előre mérlegelni kellett. A szállítás idejére az utakat is le kellett zárni. Jézus korából származó, mint egy 2000 évesre becsült mikvét, az a zsidó rituális fürdőt találtak tehát Izrael déli részén Kiryat Gatban, jelentette az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokban tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaszállítják Kiryat Gat új Kármégat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Hogy mit találtak még, mert hogy ezen kívül is voltak még felfedezések, olvashatnak róla, például a HVG-n. Megkezdődött a regisztráció a hazai iparvállalatok számára a jubileumi modern gyárak éjszakájára, erről is írnak a lapok. Az üzemek egyetlen estére megnyitják kapuikat a helyi közösségek, a családok és a jövő szakemberei előtt. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szervezésében november 13-án immár 10. alkalommal rendezik meg a programot. A tavalyi modern gyárak éjszakáján rekordszámú 128 gyár vett részt az ország valamennyi megyéjéből, a gyárlátogatásokra pedig mintegy 6000 regisztráció érkezett, itt a HR portál az MGF közleménye alapján. A résztvevők között ott volt az élelmiszeripartól a gyógyszergyártáson át a járműiparig számos ágazatból sok jelentős hazai üzem. A jubileumi 10. alkalomra a szervezők ennél is népesebb mezőnyt várnak, a csatlakozás nem a nagyvállalatok kiváltsága, a programban évek óta hangsúlyos szerepet kapnak a kis- és középvállalkozások, a családi tulajdonú üzemek és a vidéki telephelyek is. A gyári munka ma már robotokat jelent, nem olajos kezes lábast, írják. Hogy hogyan lehet jelentkezni erre a programra, arról is olvashatnak, tehát a HR portálon például.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Szemezgetek hát tovább, most már az internet világából megvizsgáltak két meteoritot, amik eltalálták a Földet. Több tízezer szerves molekula bukkant elő. Amerikai kutatók alapos vizsgálatnak vetettek alá egy 1969-ben és egy 2019-ben becsapódott meteoritot, az eredmények pedig feltárhatják a naprendszer keletkezésének történetét. A kutatók arra voltak kíváncsiak, atomi szinten mit rejt a törmelékek belseje. Kiderült, jó volt a megérzésük, hogy épp ezeket a meteoritokat kellene megvizsgálni, azok ugyanis több tízezer szénalapú molekulát tartalmaztak. Munkájuk eredményét a The Planetary Science Journal című tudományos lapban közölték. A meteoritok egyfajta időkapszulák lehetnek, amelyek képesek megőrizni a naprendszer keletkezésének időszakából származó anyagokat. A Murchison meteorit különösen értékes, mivel szénben gazdag kondrit, amely bőségesen tartalmaz szerves anyagokat, és amelynek vizsgálata több évtized óta zajlik. Az új elemzés egy olyan tömegspektrométerrel történt, ami képes arra, hogy még a rendkívül összetett keverékekben is megkülönböztesse egymástól a vegyületeket. A kutatók az elemzés előtt a meteoritok darabkáit szerves oldószerekbe tették. Az eljárás során több tízezer szén alapú molekuláris összetételt azonosítottak az egyes meteoritok kis mintáiban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy több tízezer egyedi molekulát találtak a szakemberek, persze, hogy nem. Nos, erről is olvashattak például az Indexen. És Károly király megdöbbentő módon reagált Diana hercegné testvérének brutális vágyaira. Charles Spencer új könyvében brutális állításokat fogalmazott meg a brit uralkodóval szemben. Károly király egészen meglepő módon reagált ezekre a vádakra. Charles Spencer új könyvével egészen felkavarta az állóvizet a brit királyi család körül. Diana hercegné testvére brutális vádakat fogalmazott meg az uralkodóval szemben. Az egyik legmegdöbbentőbb állítása egy 1997-es telefonbeszélgetés volt, amelyben Károly király, akkor még csak Wales hercege, azt mondta neki, hogy Diana halála után a hercegné emléke idővel feledésbe merül majd, és az emberek elfelejtik őt. Charles Spencer állítása szerint ezen annyira megdöbbent, hogy néhány másodpercig szóhoz sem jutott, majd jelezte, nem hiszi el, hogy a herceg valójában kimondta ezt, és véget vetett a beszélgetéseknek. De nem ez volt az egyetlen leleplezés, Charles Spencer szerint már testvére Diana temetése körül is volt némi fennforgás, ugyanis nem értett egyet azzal, hogy a mindössze 15 éves Vilmos hercegnek és a 12 éves Harry hercegnek részt kellene elvennie a hosszú gyászmenetben. Attól tartott, hogy a helyzet túlságosan megterhelő lenne számukra, különösen azért, mert édesanyjuk elvesztését még fel sem tudták dolgozni. Nem kényszerítheted ezeket a fiúkat, hogy anyjuk koporsója mögött vonuljanak, ez barbárság. Károly király viszont másképp vélekedett erről. És hogy mi volt Károly király reakciója? A Palota adta ki a választ, bár elvi okokból nem kommentáljuk a könyvet, ő felsége tisztában van azzal, hogy a testvéri gyász fájdalma elhomályosíthatja az észszerűséget, befolyásolhatja az ítélőképességet, és olyan módon színezheti az emlékeket, amit mások nem ismernek, még sok évvel az ilyen veszteség nem ismernek el, még az ilyen veszteség után sem. Nos, hát ezt reagálta rá Károly király, vagy bárki is, mondjuk éppen a szóvivője.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

Krisna zárja az órát, hősök. Lepörög a film, 2015-ből szól a dal, hogy jöjjenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra. Szia is Kylie Minogue kezes dalával, ez lesz a Dance Alone.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Az időjárásról.
5: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Közlekedési információk.
6: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szia, és Kylie Minogue közös dala a Dance Salon indította az órát. Jó reggelt a most ébredezőknek. Szeptember 20-a van, és vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett egész nap. Vagy bocsánat, 17 óráig, mert akkor átadom majd a stafétát Szabó Kristófnak. No de, maradva még azért a reggelnél, jöjjön majd a lapszemle, méghozzá a bulvár lapszemle, ahogy tőlem megszokhatták 8 óra után, a Bors és a Brick néhány írása, és persze néhány hasznos, fontos információ is.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Schulegg gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a fel.

0: belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle, jöjjön elsőként a Bols néhány írása itt a 92.5-ön. Kitálalt a házasság első látásra szereplője exéről, Jociról. A TV2 műsorának egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor Joci elárulta, hogy korábban Carmennel randizott. A házasság első látásra korábbi szereplője a lapnak kitálalt kapcsolatáról és az idei évadról. A házasság első látásra harmadik évadának egyik szereplője volt Carmen, aki megszólalásaival finoman szólva sem nyert el a nézők szeretetét. Azonban az idei évadban szereplő Joci elárulta, hogy korábban kapcsolatban volt Carmennel. Az egykori szereplő most a lapnak mesélt az együtt töltött időről és a műsor jelenlegi helyzetéről. Elmondása szerint bízik abban, hogy exe Petrával megtalálja az összhangot, nem úgy, mint vele. Mert nekem őszinte leszek, ez a hír egy kicsit olyan, mint egy bonyolultabb matematikai művelet, kikiben van és honnan ismerik egymást. A házasság első látása Carmennye nem kertelt korábbi párjáról. Az elején minden rendben volt, semmibe nem tudtam belekötni, aztán jött egy párfordulás és vége lett a kapcsolatunknak. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz az első konfliktus Petra és Joci között, amikor megmutathatja igaz énjét. Érdekel, hogy elmenekül-e, ahogy azt már megszoktam, mondta a lapnak Carmen. A házasság első látása korábbi szereplője azt is kiemelte a Borsnak, hogy az idei évadból ki számára a legérdekesebb. Nekem Renato egy nagyon érdekes figura. Tudom, hogy

0: vágások alapján bárki feltüntethető rossz színben, és érdekel, hogy ő mit hoz majd ki ebből a helyzetből, mesélte Carmen. Hogy mit mesélt még? Olvassák el a Borsban. Életmódot váltott Young GBC, kiderült, eddig mennyit sikerült fogynia. Óriási változáson megy keresztül a rapper. Young GBC elhatározta, hogy életmódot vált, megváltoztatta az étrendjét, és heti háromszor jár mostantól edzeni. Új fejezetet nyitott át az életében, mezentúl sokkal nagyobb figyelmet fordít az egészségére és a fittségére. A Farm VIP sztárja belevágott tehát az életmódváltásba, rendszeresen edz, személyi edző segítségével dolgozik a céljaiért, és arra is odafigyel, hogy olyan ételek kerüljenek a tányérjára, amelyek finomak, ugyanakkor tudatosabban összeállítottak. Bici nem titkolja a követői előtt, hogyan halad, sőt az átalakulását már az első naptól kezdve dokumentálja. Úgy tűnik, komolyan gondolja az elhatározását, és nem néhány hetes fellángolásként tekint a változtatásra. Minden étkezés előtt rostport is fogyaszt, az edzéseket pedig szakember segítségével végzi, hogy fokozatosan és tudatosan érje el a kitűzött célját, hogy az mi, arról is olvashatnak a Borsban, és ha már kitálalás, meg Farm VIP, Béres Anett pedig német Kristófról tálalt ki. Ilyen gonoszságot még nem tapasztaltam, ezt mondta. Béres Anett többször is összetűzésbe került német Kristóffal, aki ráadásul a háta mögött folyamatosan bántó megjegyzéseket tesz rá. A Farm VIP sztárja most kitálal a színészről. Ugye a színész ezúttal azért támadt Anettnek, mert nem a kútból, hanem a zuhanyból hozott egy deciliter vizet a kelt tésztához, Kristóff pedig még azt is felvetette, hogy emiatt megy a hasa a csapat többi tagjának. Anett szerint azonban a bárnak semmilyen alapja nem volt, hiszen először használt vizet a parasztházban, ráadásul az a víz bele sem került a készülő ételbe. Anett most a Borsnak elmesélte tehát, hogyan élte meg a helyzetet. Szerinte már önmagában az is igazságtalan volt, hogy Kristóff ilyen hangnemben kérte számon, de azt különösen felháborítónak tartja, hogy a rosszul létért is őt tették felelőssé. Ez volt a második nap, amit a parasztházban töltöttünk, és ekkor főztem először ott a csapatnak, nem kútból, hanem a zuhanyból hoztam a vizet, mert egyedül onnan jött meleg víz, és szerintem ez ugyanaz a víz. De neki ez nem tetszett, és konkrétan üvöltözni kezdett velem, még ha igaza is lett volna, akkor sem beszélhet így a másikkal. Az a vád pedig, hogy emiatt van napok óta mindenkinek hasmenése nevetséges, hiszen ezelőtt nem is hoztam onnan vizet, nem is főztem ott semmit sem, kezdte a lapnak. Anett azt is fontosnak akarta tisztázni, hogy a zuhanyzó vízellátásáért felelős holdon nem volt nyitott vagy szennyezett. De az a holdó, amiből megy a víz a zuhanyzóba, az egy teljesen lezárt holdó, abban nem koszos a víz, hát nem koszos vízben fürödtünk, magyarázta. Na és hogy mit mondtak még, és milyen konfliktusok születtek még ezáltal, olvassanak róla inkább a Borsban.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városán nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
0: Az időjárásról.
1: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Ceglédrádió FM 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön, hát most már a Lapszemle zárásaként a Blikk két írása. Több mint 1 milliárdért eladó Latabár Kálmán villája. A szomszédtól tudta meg a tulaj, kinek a házát vette meg, írja a Blikk. Emlékszik a Teröngyös élet, vagy a Mephisto című filmekre. Ha szeretne azok között a falak között élni, ahol ezeket forgatták, akkor most megteheti. Nem is kell hozzá, csak 1 milliárd forint, és kisváltatva abban a szobában ébredhet, ahol Latabár Kálmán hajtotta álomra a fejét. Eladó a színművész egykori villája. Gyönyörű, romantikus épület áll Pasarét egyik utcájában, parkosított kertelövezve fogadja az elismerő tekinteteket. Annyi sok a büszkeségre, hiszen egy nem pusztán szép ingatlan, ennek a háznak bizony története van. Meg annyi híresség megfordulhatott itt a boldog békeidőkben, filmstábok adták egymásnak a kilincseit, igazi nagyvilági pompát láthatott valamikor. Ebben a villában él tehát Latabár Kálmán, az egyik legismertebb magyar színész, komikus. A villa Budapest azon kevés építészeti értékei közé tartozik, amelyek nem csak megőrizték eredeti karakterüket, hanem az elmúlt években olyan gondossággal és tisztelettel újultak meg, amely ma már rendkívül ritka. A hely szelleme, az épület története és az elmúlt közel 100 év emlékei olyan eszmei értéket képviselnek, amelyet lehetetlen újraalkotni, szól a hirdetés szövege, amiben most 1 milliárd 99 millió forintért kínálják megvételre az ingatlant. Szlivka Varázs a ház értékesítésével megbízott cég referense pedig azt is elárulta a lapnak, hogy nem csak kínálják, de rengetegen jelentkeznek is, hogy megvegyék. Én kicsit most leragadtam az 1 milliárdnál, őszinte leszek. Még tudom én, hogy drágák az ingatlanok, na. De még nincs 2 hónapja, hogy hirdetni kezdtük, de nem csak itthonról, hanem külföldről is hatalmas az érdeklődés. Többségükben ők is magyar kötődésűek, egy amerikai érdeklődő volt, akit nem fűznek szálak Magyarországhoz, őt befektetésként érdekelte volna a villa. Ahogy Szlivka Balázs mondja, az ingatlan messze túlmutat egy puszta házon, szinte már műtárgy, olyan gondossággal és aprólékosan újították fel, és persze nem szabad elmenni szó nélkül amellett sem, hogy plusz értéket ad neki egykori tulajdonosa Latabár Kálmán. Van már egy vételi ajánlatunk, egy magyar műgyűjtő saját célra szeretné megvásárolni. Az ő szülei például rajongtak Latabár Kálmánért, mesélte a referens, aki hozzátette, az ingatlan jelenlegi tulajdonosával közösen úgy döntöttek, hogy még várnak egy kicsit, mielőtt eldöntik, elfogadják-e az ajánlatot. Nos, ha érdekli önöket, ez az ingatlan a blikk.hu-n megtalálják például a képeket, és természetesen azt is, hogy hol lehet ajánlatot tenni rá. Nem is tudom, talán egyébként itt Szegléden a Kovács kastélyhoz lehetne kicsit hasonlítani. Tényleg impozáns, gyönyörű épület, de akkor is 1 milliárd. Bővebben a blikkben. És Oswald Marika őszinte vallomása, nem az a nagymama vagyok, aki mindent ráhagy az unokára. Oswald Marika évtizedek óta a hazai közönség egyik legnagyobb kedvence, bár ma is egymást érik a felkérései, idén-nyáron tudatos döntést hozott. Háttérbe szorította a munkát, hogy a családjára és önmagára is jusson ideje. A Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, operettének a lapnak mesélt arról is, hogy milyen nagymamának tartja magát. Megcsináltam magamnak a szabadságomat, már úgy irányítottam az életemet, hogy idén júliusban ne kelljen fellépnem, mondta a művésznő. Ez a hivatás mindig egy megfelelési kényszerrel is jár, de most úgy döntöttem, hogy tartok magamnak egy igazi nyári szünetet, mint régen az iskolában. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy megengedhessem magamnak. 1 hónapot a saját kertemben töltöttem, és az volt a tervem, hogy minél többet lehessek az unokámmal. A nagy meleget egyébként sem szeretem, mindig jobban kedveltem a hűvösebb időt. A kertemben nagyon jól éreztem magam, szeretek kertészkedni, tenni-venni, és amikor már túl forró volt az idő, egyszerűen bementem a medencébe egy kicsit pancsolni, ezért könnyebb volt átvészelni a kánikulát. És hogy milyen nagymama, nagyon érdekes a kapcsolatunk, mondja az unokám, 4 éves, nagyon okos, nagyon öntudatos és akaratos kisfiú. Én viszont néha bizony rászólok, ha úgy érzem szükséges, ez pedig nem mindig szereti. A lányom ilyenkor emlékeztet rá, hogy még csak egy 4 éves gyerekről beszélünk, ezért próbálok alkalmazkodni, és olyan nagymama lenni, amilyenre nekik szükségük van. Bevallom, én egy kicsit szigorú vagyok, mint a legtöbben. Sokan azt mondják, a nagymama dolga a kényeztetés, de én nem ilyen vagyok. A kritikai érzékem sajnos nagyon fejlett, vallotta be Marika, aki a nyári feltöltődés után már nagyon várja az új színházi évadot. Most róla is olvashatnak bővebben a Blikkben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
1: Az időjárásról.
9: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
10: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lady Gaga indította az órát, ez volt a Dead Dance 2025-ből, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, szeptember 20-áról. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a napi híres szülöttje is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Szeptember 20-a van a nap, amikor a Friderikák ünnepelhetik névnapjukat. Német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése béke, hatalom. Kedves Friderikák, nagyon-nagyon boldog névnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca

0: vagy repülős nyaralás, az India Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot, írj a cegledkukac@india.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. India Cegléd, a te utad!
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak!

Szeptember 20-a van, nézzünk néhány eseményt, amely a mai naphoz kötődik. Ma van a takarítás világnapja. Magyarországon szeptember 3. szombatja, 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja viszont szeptember 20-ára hirdette meg a takarítási világnapot, így ez most vasárnap, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket. 507 éve annak, hogy elindult világkörüli útjára Ferdinánd Magellán. 1946-ban, vagyis pontosan 80 éve pedig megkezdődött az első Cannes-i filmfesztivál. 97 éve annak, hogy Budapesten először vetítettek hangos filmet. A film címe az Éneklő bolond volt. Az akkori Fórum, későbbi Puskin moziban vetítették a Kossuth Lajos utcában. 36 éve annak, hogy ratifikálták a két Németország újraegyesítését. 1992-ben pedig ezen a napon Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavazott. Ennyit az eseményekről, jönnek majd hamarosan a naphíre szülöttje is. Cegléd Rádió.

jöjjenek át most már a híres, vagy híresebb születésnapos, a kis Mitte 92-5-ön. 280 éve született gróf Benyovszky Móricz, magyar és lengyel főnemes, utazó, kalandor, emlékíró. 204 éve született Péter Mitterhofer, német asztalos mester, az első írógép megépítője. 140 éve született Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki gyermekbénulásban szenvedőknek fejlesztett gyógymódot. 129 éve született Tamási Áron, Kossuth Díjas író, akadémikus, akinek az Abel trilógiát is köszönhetjük. 116 éve született Dorothy Vaughan, amerikai matematikus, számítógép programozó, az első afroamerikai nő, aki csoportvezető lett a NASA-nál, és ha valakit érdekel az ő története és az ő történetük, hisz többen is voltak akkor afroamerikai nők a NASA-nál, a Számolás joga című filmet ajánlom figyelmükbe, ha még nem látták, nagyon-nagyon jó alkotás. És szerepel benne Dorothy Vaughan is. 90, már mint a gyakaraktere. 97 éve született Bicskei Tibor, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze. 91 éve pedig megszületett Aracki László, táncdalénekes. 92 éve született Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő és énekesnő. 82 éve pedig Budapesten megszületett Pór Péter, táncdalénekes. 78 éve született George R. R. Martin, amerikai író, forgatókönyvíró, a Trónok harca írója. 76 éve pedig megszületett Csapó Gábor, olimpiai, világ és Európa bajnok vízilabdázó. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot! Szépen.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogaton utazó három ember pedig könnyebben megsérült. A baleset akkor történt, amikor az egyik fogathajtója és segédje kötőféket akart cserélni a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a fogattal együtt elszabadultak, a járdára hajtottak, majd egy fának ütközve álltak meg.
0: Az időjárásról.
1: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
0: Ceglédrádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. A Szecesszió csodái építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: sose vagy egyedül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolf's Blood Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolf's Blood ízét.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.

0: Ha tudják, bárna legyen rá szükség, hogy ma a Schulegg gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ebédrádió! Ebédrádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsenhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
7: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Noi indított az órát, ez volt a Getlek itt a 92-ön, azt az órát, amiben igyekszem majd néhány hasznos, fontos információval szolgálni a kedves hallgatóknak, de legfőképpen a kiváló muzsikák szólnak, például a folytatásban Pussycat Dolls,

0: kerül a képlet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.

Ma van ugye a takarítás világnapja, és ennek kapcsán jó tudni, hogy idén is megrendezik hazánk legnagyobb önkéntes környezetvédelmi kezdeményezését, a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhetet. A program célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, valamint az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése valamennyi korosztály körében. Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásában és megelőzésében meghatározó szerepe van a helyi szereplők aktív részvételének. A TESZED lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok, intézmények, szervezetek és önkéntesek saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek annak tisztaságáért, egyúttal erősítve a környezeti felelősségvállalást. A helyi kezdeményezések országos szinten összeadódva jelentős eredményt hozhatnak. Minél több település és szervezet kapcsolódik be az akcióba, annál nagyobb területen és annál több résztvevő bevonásával valósulhat meg a környezet megtisztítása. Az akcióban való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, regisztrálni szeptember 20-áig lehet a www.szelektálok.hu oldalon. Szegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Richárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket. Méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadság térnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az odaérkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzésére csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én, kedden.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak.

0: Igazán csodás időjárásunk van ezen a hétvégén, nem panaszkodhatunk szerintem, bár még mindig érződik a forróság, ami a nyárból megmaradt, azért már kezd igazán ősz lenni. Nézzük, hogy mi várható holnaptól, vagy legalábbis holnap. Egy hidegfront hatására többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok is kialakulhatnak, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A hőmérséklet már mérséklődik, a maximumok 20 és 26 Celsius fok közé csökkennek, míg a minimumok 10-15 Celsius fok körül várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz, záporok környezetében időnként erős lökések is előfordulhatnak. És azért egy kicsit tovább kedre is, változóan felhős idő, valószínű több órás napsütéssel, de elszórtan még kialakulhat futózápor, bár ez már kevesebb helyet érint. A hajnal hűvös lesz, általában 8-14 Celsius fok körüli minimumokkal, délután pedig 19-24 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk marad, ami hűvösebb hőérzetet biztosít, és csak lassan mérséklődik.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Már is ne zárja az órát, Kovaszki meg a Vega, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, 2014-ből szól az örökérvényű dal, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a délelőtt utolsó órája Kygo, Khaled és Griffin kezesével. Save my life!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma még nyárias idő lesz, de holnap már lehűlés várható. Újra drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Festményeket akasztottak látogatók a Mona Lisa mellé Párizsban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipar célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és a szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki. Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Megrepett az algyői vasúti Tiszahíd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
10: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Közlekedési információk.
11: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kágo Keledes Griffin közösével elindult egy újabb óra, a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett. Ha velem töltik ezt az órát, akkor pedig hallhatják a horoszkópot. Méghozzá heti horoszkóp jön majd itt a 92-ten. És persze nagyon jó muzsikák. Bever Exa és David Guetta már is itt van. I'm good. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Schulegg gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szemlét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.

0: Ahogy ígértem, jön is a horoszkóp, már is jön, de csak Elton John és Dua Lipa közöse után. Cold Heart, ezt szólít a 92-ben.
1: Ceglét Rádió, FM 92.5.

Jöjjön hát a heti horoszkóp, kedves szűz, olyan események történhetnek a világban, amelyek miatt döbbenetében leeshet az álla, sőt előfordulhat, hogy a csalódottság keserű piruláját kell lenyelnie, ami segít abban, hogy szembenézzen a valósággal és tovább lépjen. Barátság, ismeretség fontosabb szerepet játszhat az életében, mert nem csak kibeszélheti a problémáit és megkönnyebbülhet, hanem a gondjai megoldására is rátalálhat. Mérleg. Olyan eseményeket kell elszenvednie, amelyek miatt nem csak lelki fájdalmat érezhet, hanem a biztonsági érzete is gyengülhet. De vannak olyan barátai, ismerősei, akik ön mellett állnak akkor, ha bajban van. Felettesével összhangban lehetnek, sőt a főnöke jó indulatára is számíthat. Mégis ajánlott lenne új állás után néznie, mert a jövőben olyan változásokra van kilátás, ami nem felel meg önnek. Skorpió. Hajlamossá válhat úgy viselkedni, amivel önmagának lehet az ellensége. Próbálja meg legyőzni a félelmeit, a birtoklás vágyát. Gyakoroljon önkritikát, és akkor talán nem érzi nehéznek az életét, illetve másét sem nehezíti meg. Egy családtagja miatti aggodalom járhatja át minden porcikáját. Baráti kapcsolat sohasem volt annyira fontos, mint életének ebben a szakaszában. Valaki hálájára is számíthat. Nyilas. Ha önt eddig nem érdekelte a politika, ennek a hétnek a történései akkor sem hagyják idegen, sőt, talán bosszúért is kiálthat. A munkahelyén megtalálhatja a számítását, felettesével is jól kijöhetnek, de egy kollégája viselkedése kiábrándíthatja. Szervezete regenerációs képessége erős, ezért beteg

betegségből, műtétből gyorsabban felépülhet, barátság pedig elmélyülhet életében. Bak. Történjen bármi a világban, ne kiáltson bosszúért, mert a karma majd elvégzi a dolgát. Olyan információ birtokába jut, amely miatt csalódottnak érezheti magát. A múlton való rágódásnak nincs értelme, csak tekintsen előre a jövőbe és higgyen abban, hogy a dolgok jóra fordulnak. Külföldi utazása remek lesz, ha tanulmányokat folytat, az is sikeres. Bízöntő, önre nem jellemző az irigység, a féltékenység, de most olyan helyzet jöhet létre, hogy ezek a pusztító érzések járhatják át minden porcikáját. Ám ezt tudatosan sikerül legyőznie. A munkahelyén nem érthet egyet a változásokkal, azzal, amit a felettese akar. Párkapcsolatában a társa miatt szerencsésnek érezheti magát, ha egészségi problémája van, a gyógyulás útjára léphet, egy rokona pedig az idegein táncolhat. Hamarosan folytatom.

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása, halak. A világban történő eseményeknek legyen a csendes szemlélője, és ítélkezés nélkül figyeljen. Ezekről beszéljen olyan személyekkel, akikkel egyforma a véleményük, a világlátásuk, mert ez segíthet abban, hogy a hangulata kiegyensúlyozott legyen. Párkapcsolatában harmónia uralkodhat, ez még a leglehetetlenebb viszonyokra is igaz. Ha társa vágyik, most önnek kellene lépnie, kezdeményeznie. Kos. Aktuális a régi mondás, miszerint amiről nem tud, az nem fáj, ezért önnek sem kellene kutatnia vagy faggatóznia, mert ami a tudomására jut, az lehet, hogy fájdalmat okoz. A munkában sikert érhet el, remekül meg tudja szervezni a hétköznapokat, egy kollégájával nagy lehet önök között az összhang. Ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésére kiváló ez a hét. Gyermeke, unokája szerencsés helyzetbe kerülhet. Bika. A gátlástalanság hetét élheti, olyan dolgok juthatnak a tudomására, amelyeket eddig el sem tudott képzelni. Megdöbbenhet a tisztességtelenségen és az erkölcstelenségen. A párkapcsolatokban vitákra van kilátás, míg a szerelmi viszonyok szintet léphetnek. Értékes a bingóságok vásárlására, szerződéskötésére, utazásra. Remek ez a hét, ha ön egyedül él, elégedett lehet ezzel a helyzettel. Ikrek. Alakuljon ki bármilyen nehéz helyzet önre az optimista gondolkodás jellemző, sőt, tisztán látja, hogy a dolgoknak nem csak hátrányaik vannak, hanem előnyeik is. Még akkor is javasolt körülnéznie az álláspiacon, ha van munkahelye, vagy egyelőre elégedett a helyzettel, mert a bekövetkező változások nem fognak megfelelni önnek. A rendelkezésére álló pénzzel jól tud gazdálkodni, tartalékot is képezhet. Rák. Olyan helyzetbe kerülhet, amely miatt a szomorúság könnyei gördülhetnek végig az arcán, ám a sors nem hagyja önt magára ebben a nehéz szituációban, mert a gondviselés rendkívüli erővel ajándékozza meg, amellyel tovább léphet. Anyagi ügyek terén deleményesség lehet önre a jellemző, még ha kevés pénzből kell is gazdálkodnia, akkor is jut mindenre, amire kell. Valaki hálás lehet az ön korábbi segítségért. És oroszlán. Hajlamossá válhat úgy viselkedni, főként a rokonaival, hogy ők a menekülési útvonalat kereshetik ön elől. Próbálja meg nem a családtagjait bántani, vagy azokat, akik szeretik. Olyan személlyel is legyen kedves, aki régen segített önnek. Anyagi ügyei pompásan alakulhatnak, a szemétből is aranyat varázsolhat. Ha ön szülő, gyermeke állhat figyelmének fókuszában. Most jól megérthetik egymást. Ezt ígérik tehát a következő hétre a csillagot.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Richárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap, szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az odaérkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Terápiás írás, rendhagyó könyvbemutató interaktív műhely munkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket, méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le.
1: Az időjárásról.
4: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
0: Közlekedési információk.
5: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon, lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elnök és a Memax és a Car Case indította nem csak az órát, a nap második felét, amit továbbra is együtt tölthetünk a mikrofonnál Becker Bernadett, ám innentől kezdve minden órában átadom egy-egy beszélgetés erejéig a stafétát Szatvári Gábornak. Jön tehát hétvégi ismétlő válogatásunk hamarosan.

0: Tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Schulegg gyógyszertár az ügyeletes patika, a Körösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Már is indult tehát hétvégi válogatásunk mai adása, amelyben három anyagunkat hallhatják. Ebben az órában folytatjuk településfejlesztési sorozatunkat. Egy óra után egy Gyereszcegléd iskola fél évszázados évfordulója lesz a téma, kettő óra után pedig egészségünkre című szériánkban a kisgyermekes szülőknek adunk jó tanácsokat. Kezdjünk tehát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális részével, amelyből kiderül, hogy az e területen mozgó szervezet nem csak kapni, de átadni is tud elismeréseket az arra méltó csapatoknak, önkormányzatoknak. Szebeni Dáviddal most is Szatmári Gábor beszélgetett.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk soron következő része, és a múltkor elárulom, hogy picit elszámoltuk magunkat itt Szebeni Dáviddal, állandó vendégemmel, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, aki itt van velem most is természetesen. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
2: A múlt héten azt mondtuk, hogy az a 143. adás, de ez a 143. adás. Utána néztem a naptárban, jó?
3: Jó, köszönjük szépen, reméljük, hogy fogadásokat senki nem kötött rá.
2: Igen.
3: Hogy hanyadik adás lesz, talán akkor most mindenki megnyugodhat.
2: Igen, most már remélem, hogy innen nem fogjuk eltéveszteni. Tehát ez a 143. adás, itt is érdekes témák jönnek, hiszen egy díjról lesz szó. A múlt héten is beszéltünk egy díjról, de azt ti kaptátok.
3: Igen.
2: Ugye, a mecénás díjat, amelyhez még egyszer gratulálok. Viszont ugye már rendszeresen kiírjátok a településfejlesztési díjat, és ez idén 2026-ban is így történik, vagy már tulajdonképpen meg is történt ez a kiírás. Hát erről fogunk most beszélgetni, hiszen

0: jelen van, azt egy ceglédi székhelyű civil szervezet, egy szakmai, egy országos szakmai szervezet végzi.
1: Nagyon, én pedig arra vagyok büszke, hogy az egyik ilyen alkalmon, nem is tudom, az hanyadik volt éppen, ott részt vehettem műsorvezetőként, azon az ünnepségen is. Hát bizony, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot megtudhattam én ott akkor, hogy figyeltem félfüllel, hogy vajon ki érdemes arra, hogy ezt a díjat megkapja. Hát hogyan is történik ez a dolog? Erre a díjra nevezni kell, vagy ti szoktatok alaposan szétnézni az országban, és ti jelölitek ki azt, hogy kik lehetnek egyáltalán esélyesek erre?
0: A díj az nevezés alapú, a településfejlesztési díj. Önkormányzatok, illetve önkormányzati cégek pályázhatnak. Igen. Olyan projektekkel, vagy éppen programokkal, amiket 2025-ben zártak.
1: Tehát már mindig programokról van szó.
0: Így van, tehát mindig az előző évig tartó időszakot értékeljük, egy olyan projektet, ami abban az időszakban történt.
1: Tehát nem arról van szó, hogy hú, ilyen meg olyan jó terveink vannak, és akkor ezt díjazzuk.
0: Itt már kész dolgokról beszélünk. Így van. A nevezés az, mivel az önkormányzatokat segítjük, még ebben az évben is ingyenes. No. Ez egy non-profit kezdeményezés.
1: Derék dolog.
0: És a nevezés nyitva áll minden település előtt, a legkisebb falvaktól a fővárosi önkormányzatig.
1: Az szép.
0: Három kategóriában. Ezek jól beváltak az elmúlt évek során.
1: Jelesül is.
0: Közösségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés és infrastruktúrafejlesztés. Ez utóbbi ugye az építkezés, amiben van. Igen. Mondjuk anyag, betonaszolgáltatás az olyan, ami a lakosoknak nyújt valamilyen szolgáltatást, és ez lehet az is, hogy valamit új módokon csinálunk, gördülékenyebben csinálunk, mint önkormányzat, vagy egy új szolgáltatást vezetünk be. A közösségfejlesztésnél pedig azok az elemek vannak túlsúlyban, amik az emberek egymás közötti kapcsolatait, összetartását erősítik, egy településen, hát a befogadást.
1: Igen, egy klub is alakulhat, vagy rendezvényekről is szó lehet, ugye? Ilyen esetben például.
0: Igen, lehetnek olyan rendezvények, amik elsősorban közösségfejlesztési témájúak, így van.
1: Így van, tehát mondjuk egy egyszerű falunapból ők kitalálnak egy olyan rendezvényt, ami ezt a célt is szolgálja sokkal jobban, nem csak egy egyszerű mulatozás, meg szól a zene, meg lehet enni, inni és jó napot, hanem ennél kicsit tovább lépnek.
0: Ez egy fontos dolog, amire rámutattál, hogy mi nem átlagos projekteket keresünk,
1: igen,
0: hanem olyanokat, amik valamilyen szempontból, vagy akár több szempontból kiválóak, és példaként szolgálhatnak más önkormányzatok, önkormányzati cégek felé, hogy na, ezt esetleg így is meg lehet csavarni, ezt is lehetne csinálni, ez így magasabb színvonal, itt jobban odafigyeltek mondjuk a lakosok bevonására, a véleményekre, itt mondjuk ezt nagyon jól fenntartható módon oldották meg például, vagy ez mondjuk egy nagyon új dolog, vagy ez mondjuk nagyon jól átvehető más településeken is, mert
1: ez is fontos.
0: Jól skálázható, vagy éppen nem kötött mondjuk földrajzi helyhez, ahol ezt meg lehet csinálni, és kizárólag itt lehet megcsinálni, hanem ezt át tudják venni mások.
1: Igen.
0: Ezek is fontos szempontok.
1: Igen, igen. Hát mint például, hogyha lenne itt egy vulkán Magyarországon, akkor ott lehetne nyilván azon a településen ott mellette vulkán napokat rendezni, de máshol meg nem.
0: Igen, igen, de önmagában ez egy szempont. De ha mondjuk van egy olyan speciális helyi jellegzetesség, ami köré egyébként egy jó szolgáltatás, vagy egy jó közösségfejlesztést kitalálnak, akkor még az is lehet díjazott, ami mondjuk egy helyen valósítható meg, de nyilvánvalóan, aminek nincsenek ilyen kötöttségei, azok nagyobb eséllyel tudnak indulni.
1: Eddig 5 ilyen esemény volt, ugye? 5 ilyen díjátadó. Mi a tapasztalat általában? Ki lehet ezt számítani, hogy kik indulnak azért nagyobb eséllyel? A 300 fős falvak, vagy esetleg a 300 ezer fős városok?
0: Hát azért a zsűriben elismert szakemberek vannak, úgyhogy mi azért tudjuk, hogy kik azok, akiknek olyan projektjei vannak, amik mondjuk esélyesebbek, mert mondjuk ismerjük a korábbi projektjeiket.
1: Például.
0: Vannak egyébként nagyon jó városok ilyen szempontból, vagy éppen falvak. Itt azért nagyon sok múlik egy ambíciózus városvezetésen, aki nyitott gondolkodású az új dolgokra. Most én szívesen kiemelek egy-kettőt, mert szerintem megérdemlik.
1: Ugyan.
0: Ilyen például Szombathely, aki az utóbbi időben, utóbbi években különösen nemzetközi projektek terén

0: halmozott fel nagy tapasztalatot, de ide sorolom részben ugyanezen okból Szegedet is.
1: Hát igen.
0: Ők is nagyon ügyesek.
1: Azért mind a kettő közel van a határhoz, tegyük hozzá.
0: Így van, így van. Uh-huh. Én fővárosban is egy-egy kerületben azért látok igen jó példákat, és az elmúlt évek tapasztalatai is ezt mutatják. Például van 13. kerület.
1: Igen, Angyalföld.
0: Akiknek van sok jó projektjük, de az 5. kerület is többször nyert az utóbbi időkben, és azért ne felejtjük el mondjuk a 18. kerületet.
1: A kedvencedet,
0: sem.
1: Ugye?
0: Jó partner egyébként a 18. kerület, és jó,
1: emlegettük
0: jó,
1: a múlt részben
0: jó
1: is.
0: Jó projektek igen. vannak, de Cegléden kívül, ami szülővárosom, és itt lakom, nem jelölhettek ki semmilyen kedvenc várost, vagy éppen kerületet. Kiváló önkormányzatok működnek az országban, és azért ne feledkezzünk el a kisebb településekről is, bár még előtte hadd említsem meg Pécset, uh-huh. ami szintén
1: beszéltünk
0: jó,
1: róla
0: jó
1: már,
0: dolgokat
1: igen.
0: csinál, uh-huh. úgyhogy le a kalappal, de vannak például az elmúlt évek tapasztalatai alapján időnként olyan kis települések, falvak is, amik pedig a maguk kategóriájában, ugye a méret kategóriájában szintén kiemelkedőt alkotnak, és megérdemlik, hogy megemlítsük uh-huh. őket. Elmúlt évből például, az elmúlt évi díjazottakból mondjuk Rigács vagy Dörgicse, nekik uh-huh. nagyon jó kis ilyen, hát közösségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés határán mozgó projektjük uh-huh. volt, amit tudtunk díjazni, de a korábbi évekből mondjuk ilyen volt Szalatnak.
1: Már nem tudnám berajzolni a térképre.
0: Szintén emlékezetes volt annak idején. Nagyon sok múlik, ahogy mondtam, a polgármestereken. Aki még nem volt díjazott, de nem is pályázott még, Pokros teendőik miatt a környéken van, azért meg kell említenem Új Szilvást, ahol Petrányi Csaba barátom a elkötelezett polgármester, és hát azért tudjuk, hogy Új Szilváson igen sok mindent meg tudtak oldani, nagyon szép falu. De még ha a környékről kéne említenem, aki egyébként külön díjazott volt bizonyos projekt aspektusok miatt, például amikor olyan játszótérfejlesztés volt, uh-huh. ahol egy kicsit a spektrumon lévő autista gyermekek igényeit is figyelembe vették, vagy mondjuk egy ilyen kis vízmegtartás a homokhátságon, az egy másik projekt volt, ez Nagykőrös.
1: Na például.
0: Uh-huh. És azért ne feledjük el, hogy közösségfejlesztés kategóriában volt külön díjas egyébként Cegléd is, ezzel a mozgásos, sportos komplex programmal, és ezzel a kis beváltható, gyűjthető pontrendszerrel, amit így a szolgáltatókkal közösen fejlesztettek, hogy a városi sportkoordinátor.
1: Igen, Kőházi Ádám.
0: Igen, Kőházi Ádám volt az, aki akkor a pályázatot összeállította, de én ugye természetszerűen abban nem vettem részt, abban a zsűrizésben. Ezt
1: persze,
0: a
1: igen.
0: egyetemi kollégákra bíztuk Szegedről, illetve a budapesti mérnök és városfejlesztő kollégákra.
1: Igen. No hát, meddig lehet még jelentkezni egyébként?
0: Igen, mert nagyon sokat tudok beszélni, de fontos egy jelentkezési határidő, ez a szeptember 30.
1: Uh-huh. Tehát hónap végéig még lehet.
0: Igen, szeptember uh-huh. vége. A kiírást megtalálhatják a Településfejlesztési Szövetség honlapján, megtalálhatják a Településfejlesztési Szövetség Facebook oldalán is. Ott letölthető formában ott van a nevezési adatlap
1: egyszerű,
0: is, és
1: igen.
0: minden részletes információ benyújtandó dokumentumokról. Egyébként megjelenik majd az egyik fő ilyen pályázatgyűjtő oldalon is, illetve meg fogjuk kérni a minisztériumokat, a szaktárcákat, hogy segítsenek ők is terjeszteni az önkormányzatok körében.
1: Nem árt, igen. Uh-huh.
0: De akikkel már volt valamilyen kapcsolatunk, azokat az önkormányzatokat direkt e-mailben is megkeressük. Ez már zajlik egyébként igen. tegnap előtt óta. Hát ők meg is kapják direktben ezeket a felhívásokat. Meg hát persze a Településfejlesztési Szövetség tagjai és partnerei is
1: igen.
0: megkapják automatikusan, sőt meg, ők már megkapták, az első között ők kapták
1: igen,
0: meg.
1: Igen, igen.
0: Uh-huh. Úgyhogy a településfejlesztés.eu honlapon megvannak ennek az ingyenes nevezésű díjnak a feltételei, és ahol be lehet ezt nyújtani, kérdéseket a díj@településfejlesztés.eu címen várunk. És hát azért ez igen nagy háttérmunka. Egyébként
1: nem,
0: egy országos díj megszervezése.
1: Az biztos.
0: Szerencsére vannak nagyon ügyes fiatal kollégák. Tudod, hogy én szeretek 20 éveseknek segíteni, akiknek adott esetben még nem volt állása korábban, de ügyesek, értelmesek. Nagyon fontos az első szakmai tapasztalatok megszerzése. Most például a rendezvényszervezésekben dolgozik egy 22 éves kollégám, és nagyon ügyes, ambíciózus. Én ugye nem azt nézem, hogy ki hány éves, hanem hogy mi tud, milyen a lendülete, milyen gondolatai vannak. De egyébként nálunk nagyjából az egész stáb fiatal, úgyhogy az átlag életkor, talán nem én vagyok most a korelnök, de az átlag életkor nagyjából úgy számolom, hogy a 30-as évek első felében jár most.
1: Az jó, jó, ez egy fiatalos csapat, mégis gyakorlatilag az egész országra ráláttok.
0: Így
1: és
0: van.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, és a későbbiek során akárhová is kerüljenek majd ezek a 20 éves fiatalok is, biztos, hogy az itt szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudják majd kamatoztatni.
0: Igen, és bocsánat, hogy beleszólok, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a zsűriben nem már tapasztalt szakemberek vannak.
1: Természetesen.
0: Tapasztaltak igen. Vannak akadémiai szférából, önkormányzati szférából, piaci szférából is a zsűri tagjai között.
1: Hasznos, igen.
0: És igen, van, aki már elmúlt 50, tehát megvan az a fajta élettapasztalata, ami már
1: kell is
0: bölcsességgel is társul.
1: Igen, igen. Na, meg bölcsen befejezzük most a adásunkat, mert egyik fért bele nagyjából a 143. részbe, itt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. A településfejlesztési díjra tehát még lehet jelentkezni a hónap végéig, szeptember 30-áig, és az átadó majd november vége felé lesz valamikor. A helyszín megvan már, még csak annyit?
0: A helyszín az folyamatban van. Az új koncepciónk szerint valamilyen budapesti önkormányzat felajánlását szívesen vesszük, mint ahogy ez tavaly is történt. Ugyanis a Gödöllői Királyi Kastély után már nem nagyon volt hova mennünk a régi koncepcióval, ezért most az önkormányzati közösség erősítése céljából már tavaly is úgy volt, hogy befogadta egy házigazda a rendezvényt, ezzel a saját kerületére, a saját fejlesztéseire is ráirányíthatta a figyelmet.
1: Igen, igen. Na, ez is eldől majd, és természetesen majd a végeredményre is kíváncsiak leszünk a maga idejében, de addig még lesz egy-két részünk itt a sorozatban. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát, és lesz ugye tennivaló bőségesen. Sok erőt kívánok hozzá nektek.
0: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új előadás sorozat indul, méghozzá dietetikai előadás sorozat szeptember 23-án indul 18 órától, helyszíne a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktató terme. Szeretettel várnak mindenkit egy kötetlen ismerkedős alkalomra, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség hogyan alakul ki, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, milyen típusai vannak, milyen szerepet játszik a táplálkozás. Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól, közösen ötletelnek majd arról is, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról és így tovább. Szakmai előadó Szalai Katica dietetikus. Társszervező Farkas Imre, szeptember 23-án lesz tehát 18 órától a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktatótermében, a részvétel pedig ingyenes. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket, méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják. Október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

Már is ne zárja az órát, a kompakt diszkó és a hősök közösen minden rendben, hát legyen ez így. Majd jönnek a reklámok, a friss hírek és indulhat egy újabb óra. Jennifer Lopez és David Guetta közös dalával. Save me tonight!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el. Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották.
1: Az időjárásról.
4: Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Lopez és David Guetta közös dalával elindult egy újabb óra, és jön majd egy újabb beszélgetés, és sok-sok kiváló muzsika, például Eva Max itt a folytatásban, itt a Sky Guy és Tina Turner is, What's Love Got to Do With It?

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: Bár a kereskedők és a vendéglátósok képzése már a 19. században elindult Cegléden, az Ungvári László iskola, Keriskola, mégis egy 50 éves évfordulót ünnepel ebben a tanévben. Hogy is van ez valójában? A kérdésre a tanintézmény jelenlegi igazgatója Baranyi Tibor adta meg a választ a Cegléd Rádió stúdiójában Szatmári Gábornak. Jöjjön most ez az interjú. Cegléd Rádió
1: 92.5. Bizony-bizony szállnak az évek, elszállt fél évszázad azóta, hogy megalakult egy iskola, egy jeles középiskola itt Cegléden, és ezt ünneplik most. Teljes nevén manapság úgy hívjuk ezt az iskolát, hogy a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola. Na hát kérem szépen, erről az iskoláról lesz szó, a Keriskoláról, ahogy szoktuk így emlegetni a városban. Itt van velünk a stúdióban az igazgató Baranyi Tibor, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz igazgató úr!
2: Szervusz szerkesztő úr, és szeretettel köszöntöm a Cegléd Rádió hallgatóit is.
1: Fú, hát azért ez nem mindennapos esemény, és hát én is jó régen ismerem már ezt az iskolát, bár még csak olyan szűk 30 éve élek itt Cegléden, de azért mindig is egy fontos iskolának tartotta mindenki, és

0: 1989-ben átadták itt a Kossuth Ferenc utca 18 szám alatt ezt a szép új iskolát, ahol most is van az iskola.
1: Igen. Én már ezt ismertem meg, és hát aztán hát sok minden történt itt. Az 50 év alatt voltak ilyen aranykorszakai ennek az iskolának, vagy esetleg nehezebb időszakai?
0: Természetesen minden iskola életében vannak aranykorszakok, én úgy gondolom, meg nehezebb időszakok is. Nyilván ezek a mi iskolánk történetében is megvoltak. Hát kicsit az iskola történetéről akkor néhány mondatot szeretnék szólni. Cegléden már az 1880-as években elkezdődött a kereskedőképzés, egészen pontosan 1885-ben. Azért tudjuk ezt ilyen pontosan, mert az iskola volt gyakorlati oktatás vezetője, Tóth Ferenc kollégánk, egy rendkívül precíz kutató munka eredményeképpen.
1: Járt is ő nálunk itt a stúdióban.
0: Igen, egy évkönyvet állított össze, úgyhogy most nekünk ez az évkönyv, és a később 2003-ban kiadott évkönyv, amelynek a szerkesztésében már nekem is volt szerencsém részt venni, nagyon sokat segített. A kiállítás, az iskola történeti kiállítás megrendezésében, elkészítésében. No, de vissza az iskola történetéhez, tehát 1885-ig tudjuk visszavezetni a kereskedőképzés Cegléden, és hát a következő ilyen lényeges évszám az 1967-68-as tanév, amikor Cinege Imre igazgató úr, aki a BEM iskolának az igazgatója volt évtizedekig a ceglédi közül nagyon sokan emlékeznek még igazgató úrra.
1: Hogyne.
0: Hát az ő igazgatása alatt vette fel az iskola a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző iskola nevet. Majd 1977 a következő lényeges évszám, és az 50 év innen datálódik.
1: Igen.
0: Az iskola önálló igazgatásúvá válásának az évszáma. Tulajdonképpen mi az 50 éves évfordulóval, ezzel a jubileumi tanévvel ezt ünnepeljük.
1: Igen.
0: Hát mi is történt 1977-ben? Az akkori igazgató helyettest Víg Ferencet, hát az ő neve is közismert. Igen, 24 évig volt igazgatója, igazgató úr az iskolának. Tehát Víg Ferenc akkori igazgató helyettest kérték fel arra, hogy hozza létre és váljon önálló igazgatásúvá ez az iskola, és ez az iskola működött a Pesti út 7 szám alatt, vagy Selyem utcai épület, Pesti út, Selyem utca sarok, egy nagyon szép épület. Hát a tantestület is bővült, az oktatási feladatok is bővültek az 1977-et követő években, és természetesen a tanuló létszám is. Az igény is megnövekedett, a munkaerőpiaci igény, a kereskedők és a jól képzett kereskedők és jól képzett vendéglátósok iránt. De most hát ezt Cegléden és Onzás körzetében ez az iskola vállalta fel. Aha. Nagyon gyorsan kinőtték ezt az épületet.
1: És ezért volt szükség az új épületre.
0: Az új épületre, amelynek az átadására 1989-ben került sor. És hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy innentől meg aztán folyamatos a fejlődés, újabb és újabb képzéseket indított az iskola. Az első leglényegesebb képzés az oktatási szerkezetben a szakközépiskolai oktatás bevezetése volt 1989-ben, és akkor már szakközépiskola és szakiskola néven funkcionált, ekkor vette fel az iskola Károlyi Mihály nevét sok ceglédi számára.
1: Még most is így emlegetik néhányan,
0: igen, hogy a Károlyi. Utána ugye az oktatási irányzatban, rendszerben történő változások eredményeképpen hát beindult a vendéglátóipari szakközépiskolai képzés, sőt, utána a 4 éves képzésre, az érettségire épülő 2 éves technikus képzés is beindult.
1: Ez fontos volt bizony.
0: 1997-98-as tanévben történt, akkor ez a technikus képzés 2 éves volt.
1: Igen.
0: Víg Ferenc igazgató úr 2001-ben nyugdíjba vonult, és őt Ságiné Szabics Katalin igazgatónő követte. Hát erre az időszakra is

0: a folyamatos fejlődés volt a jellemző, az oktatási paletta folyamatosan bővült, külkereskedelmi tagozatot indítottunk, hogy mondjam többes számban, én 1998 óta dolgozom a Kersuliban, hogy mondjam így, igen, iskolánkban, tehát az új képzések megszervezésében, beindításában, sőt ezeken a tagozatokon való tanításban, mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai tagozaton történő tanításban is részt vettem. 2001-től már, mint igazgatóhelyettes, Írházi Emőke kolléganőmmel akkor lettünk igazgatóhelyettesek. És hát ugye a szakképzés átalakításának időszakát éltük akkor.
1: Nagyon is, bizony.
0: Jöttek a szakmaprogramok, külföldi továbbképzési lehetőségek, amelyekkel azt lehet mondani, hogy teljes mértékben éltünk is.
1: Igen.
0: Kollégák mehettek külföldre, szakmai képzésre, szakmai továbbképzésekre. Sőt, ezzel párhuzamosan, illetve kicsit vissza kell mennünk 1998-ig, beindítottuk az iskola nemzetközi programjait, a külföldi szakmai gyakorlatokat. Bővültek a résztvevő országok, a partnerintézmények, a partnerországok, kezdtünk Hollandiával, aztán Norvégia, Finnország, Németország, Olaszország következett a sorban.
1: Lehetett mit tanulni ott.
0: Igen. És most jelenleg Görögországgal állunk egy nagyon, hát azt lehet mondani, hogy jó kapcsolatban, most már 4 éve folyamatosan mennek ki tanulóink Görögországba szakmai gyakorlatra, mind a kereskedelem, mind pedig a turizmus vendéglátás ágazatban tanuló tanítványaink. Éppen most is hétfőn hajnalban utazik ki 60 tanuló, 6 kísérő 60. tanárral.
1: Az igen.
0: És 2 hetes szakmai gyakorlatra Görögországba.
1: Tehát ez nem nyaralás lesz most, pihenés, ez kemény munka lesz,
0: így van. Nagyon előnyösek ezek a külföldi szakmai gyakorlatok több szempontból. Egyrészt mind a szakmai készségek, mind pedig a nyelvi készségek
1: abszolút
0: nagyon tudnak fejlődni, hogyha komolyan veszik ezek a tanulók a kintlétet és a kinti munkát. Ez így szokott lenni, tehát még senki nem jött haza úgy, hogy megbánta volna, hogy kiment. Azon kívül lehetőséget biztosít egyfajta kitekintésre is egy idegen nép kultúrájának.
1: Nagyon fontos tapasztalatokat
0: megismerésére. És hát nem mellékes, hogy a görög gasztronómiával is megismerkedtek a tanulóink, mert egy nagyon elegáns szállodában fognak dolgozni, mind a konyhán, mind pedig az éttermi részben, úgyhogy az ételek készítésében is részt vesznek.
1: És a tálalásban
0: hát,
1: is.
0: Amit készített, amit főzött, azt egye is meg, vagy legalábbis kóstolja meg, hogy hogyan sikerült, meg is kóstolhatják ezeket a hagyományokat. Hagyományos görög ételeket.
1: Igen. Picit még ugorjunk vissza arra pillanatra, ami szintén nagyon fontos volt nyilván az iskola életében, amikor fölvette Ungvári László nevét.
0: Igen, egészen pontosan 2008. szeptember 1-ével történt. Ungvári
1: Emlékszem
0: László, Ceglédi szőlész, borász, mezőgazdász nevét vette fel az iskola, és ugyanezen a néven van Cegléden borrend is, ugye, az Ungvári László borrend, amely...
1: Hát büszkén pedig, mondom, hogy tagja vagyok ennek a borrendnek, és ezért is örültem nagyon akkor, már akkor tagja is voltam, amikor az iskola fölvette az ő nevét, és úgy éreztem én is, hogy egy nagyon méltó nevet vett föl, és nagyon jó, hogy egy ceglédi ember nevét viseli, ilyen jeles iskola.
0: Igen. Sőt, ha már a borrendnél tartunk, akkor a borrend a mi iskolánkban alakult meg.
1: Tulajdonképpen,
0: 30 évvel ezelőtt.
1: Igen.
0: Pontosan most, tehát a borrend a fennállásának 30 éves évfordulóját, mi pedig az iskola önállóvá válásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Hát ilyen szép egybeesés.
1: Igen. Ugye szeptember 18-án pénteken lesz majd ezzel kapcsolatban egy nagy találkozó, ahol ott lesznek régi tanárok, régi diákok tömkelegével, akik esetleg már a hétvégi ismétlő válogatásunkat hallgatják, erről ugyan lemaradnak, de tulajdonképpen ez egy belső ünnepség lesz, tehát azoknak szól mindenképpen, ugye, akiknek valami szorosabb kapcsolata volt az iskolával.
0: Természetesen, és kicsit visszakanyarodva az iskola történetéhez, ugrunk egy kicsit.
1: Nosza.
0: 2015 óta, hát fenntartó változások történtek azt megelőzően, igen. És 2015 óta a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik, igen, a iskolánk, úgyhogy erre a jubileumi rendezvényre természetesen várjuk a Ceglédi Szakképzési Centrum teljes vezetőségét,
1: igen,
0: nyugdíjas kollégáinkat, mert nyugdíjas találkozó, hogy is ne, lesz azon a napon, illetőleg, hagyd mondjam el, Ungvári László, iskolánk névadójának dédunokája, dr. Huszti Péter akadémikus,
1: igen,
0: is.
1: Nem először egyik, járt Cegléden.
0: Igen, az egyik szónoka lesz az ünnepi rendezvénynek, a másik pedig dr. Vangyel Tibor, az Ungvári László Borrend nagymestere.
1: Nagymestere, igen, igen. No, hát szóval az ünneplés megy, még nagyon picit időnk talán van, annyi, hogy ezzel nincs vége nyilván az ünneplésnek, egy 50 évet nem lehet egy nappal megünnepelni. Terveztek még a tanévben, ha jól tudom, egy-két eseményt.
0: Természetesen, ezért is nem jubileumi napról, hanem jubileumi tanévről van szó, mert a tanév során tervezünk még egyéb eseményeket, illetőleg szeretnénk egy évkönyvet is elkészíteni.
1: Igen, persze.
0: Hát, mint mindennek, ugye az anyagi oldalt is ugye biztosítani kell mindezekhez, bízunk benne, hogy ez is meg lesz, és akkor a terveink sikeresen valóra válhatnak.
1: Így van, melyekről nagyon szívesen beszámolunk itt természetesen a Cegléd Rádióban a későbbiekben is. Bármi újdonság van ezekkel kapcsolatban, akkor keressük egymást és találkozzunk.
0: Köszönöm.
1: Most jó ünneplést kívánok, és hát gratulálok ehhez az 50 esztendőhöz mindenkinek, akinek egy pici köze is volt ahhoz, hogy ez az iskola így megálljon, és nem csak fizikailag, hanem átvitt értelemben is tényleg egy olyan iskolává vált, ahova azt hiszem, hogy büszkeség lehet járni bármelyik gyereknek is.
0: Köszönjük szépen, és mi évről évre ezért dolgozunk, minden tanévben megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak és rászolgálni mind a szülők, mind a bennünket választó tanulók bizalmára.
1: Köszönjük szépen, az Ungvári iskola igazgatója Baranyi Tibor volt a vendégem. Még egyszer boldog szülinapot!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Terápiás írás, rendhagyó könyvbemutató interaktív műhelymunkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Richard, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap, szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre, hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az odaérkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én, kedden.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
10: Na, milyen volt a nyaralás?
11: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
12: Napos száraz idő lesz. Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát. Itthon 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint 2 meghaltak és 20 megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátészalkán polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket. A Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Arany minősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Egyek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztott a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szallaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
12: Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
13: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek, a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kashmir indította az órát, ez volt egy 2026-os sláger, a Wild Ride már is jön alak, és James Arthur, itt lesz Pink is, és itt lesz újra Szatmári Gábor is, hiszen folytatódik, és tulajdonképpen zárul is, hétvégi ismétlő válogatásunk hamarosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Egészségünkre című sorozatunkban már a múlt héten is téma volt az iskolakezdés és az ezzel járó esetleges nehézségek kezelése. Most főként az esti úgymond a rituálékról, az elalvást, a normális pihenést segítő dolgokról esik szó. Dr. Szabó Éve tanácsait most is érdemes lesz megfontolni és betartani a szülőknek. A doktornővel most is Szatmári Gábor beszélgetett, és hétvégi válogatásunkat is ezzel az interjúval zárjuk.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk aktuális, immáron szám szerint 48. része. Most is dr. Szabó Ivettel beszélgetek, és most is telefonon tudunk értekezni, úgyhogy köszöntelek innen a stúdióból. Szervusz, doktornő!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Már a múlt héten is beszélgettünk az iskolakezdés nehézségeiről, tegyük ezt idézőjelbe, is, meg nem is. Szóval vannak azért olyan dolgok, amire ilyenkor oda kell figyelni a szülőknek is, hogyan tudjuk komfortosabbá tenni a gyerekek napjait. És hát ugye a pihenésről nagyon sok szó esett az elmúlt részben is, és tulajdonképpen erre hegyezzük ki a mostani beszélgetést is, hiszen a pihenés nem csak abból áll, hogy a gyerek lefekszik, aztán elalszik, aztán reggel meg föl kell, hanem ennek azért egy kicsit összetettebb rendszere is jó, hogyha van, ugye?
3: Igen, és bár ennyire egyszerű lenne ugye ez a mindennapokban, de szerintem nagyon sok szülő tapasztalja azt, hogy bár sejti és tudja azt, hogy a pihentető alvásnak nagyon nagy Igen. szerepe van a gyermekek

0: Így van, és nagyjából ezt próbáljuk követni. Illetve a másik dolog, amit így figyeljünk meg, hogy a gyermekünkkel kapcsolatosan mi a tapasztalatunk, hogy ő azért alapvetően egy kipihent gyermeknek számít, könnyen veszi az akadályokat, nem azt látom rajta, hogy minden nap kimerült, fáradt, nehezen koncentrál, tehát hogy alapvetően honnan indulunk, egy nagyjából jól működő alvásrendszerrel, vagy pedig már problémával, mert azért ez meghatározó tud lenni. És alapvetően szerintem kezdjük az egészet egy megfigyeléssel, azzal, hogy ez a mi családunkba, akár az esti rutinok és a gyermekünk életét fókuszba téve ez hogyan történik. Mert onnan tudunk konkrétabb dolgokat és tanácsokat is adni, hogyha látjuk azt, hogy nálunk például otthon, ez nem a mi családunk példája, csak úgy szemléltetésként, úgy működik a napirend, hogy hát sajnos megcsúszunk és kicsúszunk a vacsorával, ezáltal későbbre tehető a fürdés, és hogy mondjuk ilyen 9 óra után kerülnek ágyba a gyermekek, és milyen állapotban? Fáradtan, így elalvásra készen, vagy még felpörgött állapotban, és mi történik a lefekvés után? Tehát nehezen alszik el, nehezen hangolódik rá dolgokra, tehát hogy mivel állunk szembe, szerintem ennek a megfigyelése az egyik legfontosabb pont, hogy lássuk konkrétan. Onnantól tudunk beavatkozni, hogy végül is így mit csináljunk, és mit tanácsoljunk.
1: Igen, és nem mindegy, hogy egy gyerek van, 2, 3 vagy 4, ugye? Tehát...
0: Nyilván több szempontból sem. Egyrészt az esti rutin kialakításában minél több családtagot kell figyelembe venni.
1: Igen.
0: A családtagoknak az egyéni preferenciára, egyéni szokásaira, egyéni minőségére figyelembe venni, annál összetettebbé válik ez a feladat, és hát ne felejtsük el, hogy, és ezt a több gyermekes szülők szerintem szintén tapasztalják, hogy alapvetően a gyermekek között is hiába egy szokás, egy családi rutin, de eltérő igények meg szükségletek lehetnek.
1: Bizony.
0: Tehát lehet, hogy mondjuk egy 3 gyermekes családnál lesz olyan gyermek, aki teljesen autonóm működik, és önállóan, és mondjuk így 8:30-kor már lefekszik, és relatíve könnyen elalszik, de lehet, hogy lesz egy olyan testvére, aki meg az ellenkezője ennek. Tehát alapvetően tényleg ez még így árnyalni szokta a lehetőségeket.
1: Igen, ugye esténként a mi időnkben még sokszor meséltek nekünk, édesanyám is odaült az ágyam szélére, és elővette egy meséskönyvet. Az igaz, hogy abban a pillanatban szinte, ahogy megtanultam olvasni, még szinte elsős koromban, én onnastól fogva már jobban szerettem magamnak olvasni a meséket, mert imádtam olvasni. Emellett pedig akkor nagy divatja volt még a diafilmeknek például, és ezek is nagyon szép hangulatos estéket eredményeztek. Eleinte főleg anyukám vetített nekem, aztán amikor megszületett a húgom, és egy kicsit már nagyobb lett, akkor már én voltam a mozigépész, úgymond, és én vetítettem neki. De ezek ilyen nagyon jó hangulatú esték voltak, ami után olyan jól esett ágyba bújni.
0: Igen, itt a mesére térnék ki, és nagyon-nagyon sok fontos pont következhet ebből. Tehát önmagában, hogyha így nyilván mesét hall a gyermek, az minden szempontból nagyon pozitív, és most ebbe kevésbé mennék bele, hogy mind a szókincsének a fejlődése, mind a képzelő erejének a fejlődése, a kreativitásának a fejlődése, illetve a megküzdési stratégiái, hiszen mondjuk a meséknek van néha olyan tanulság, olyan üzenete, amit ő egyébként is értékként el tud tenni, de ebbe szeretnék kevésbé belemenni, hanem inkább abba, hogy miért jó, ha ez mondjuk így az esti rutinunknak a része. Mert itt ahhoz, hogy jól működjön a rendszerünk, és a rendszerben jól működjünk mi magunk és a gyermekeink, ahhoz egy jól működő rutinnak kell lennie, amiben vannak bizonyos fix pontok, amik képviselik az állandóságot egyébként a gyermek számára.
1: Számára is fontos ez, bizony.
0: A biztonságot, meg a kiszámíthatóságot. Hogy tudja, és ez fogja saját magában azt a biológiai órát is tovább vinni, amire aztán ő egy jól kiszámítható, rutinnal rendelkező, saját működésű ember lesz. Tehát szól ez a biztonság érzésadásáról, szól ez a jó működésről a mindennapokban is. És még egy pontot odatéve, nyilván az esti mesének, hogyha ez egy ilyen rituálésszerűen történik, hogy már lekapcsolt villanynál egy kis világítással, vagy esetleg már nem az a nagyon éles kék fény, ami éri a gyermekeket, hanem tényleg tud lenni, akkor ez egy nagyon jó előkészítő, úgymond relaxációs lehetőség is, ami támogatni fogja az elalvást.
1: Igen, hiszen a melatonin termelést

0: is segíti gyakorlatilag, ugye?
1: És akkor itt, igen, erre felfűzve ragadnám meg azt a következő trükköt, vagy inkább stratégiát, no, hogyha mi ezt szeretnénk támogatni, a minél jobb és békésebb elalvást, akkor nagyon figyeljünk a fényhatásra. És azt, hogy mondjuk a helyiségekben, vagy a nyári időszakban kevésbé van erre kontrollunk, mert nagyon sokáig van világos, hát, de most nem sokára jön az az őszi-téli időszak, ahol a mesterséges világítást használjuk.
0: Igen.
1: És például a hálószobába mondjuk így azok a mennyezeti világítások, amik az egész szobát bevilágítják, lehet, hogy célszerű egy ilyen melegebb fényt használni, egy sárgásabb melegebb fényt, és mondjuk a hideg fény és az intenzív erős fény az mondjuk csak az íróasztalnál legyen.
0: Igen.
1: De figyeljünk arra, hogy mondjuk a lefekvés előtti tervezett lefekvésünk vagy elalvásunk előtti másfél-két órában már lehetőleg nagy intenzitású fény ne érjen bennünket.
0: Igen, fontos.
1: De készülhetünk tudatosan úgy is, hogy mondjuk lekapcsolgatjuk a folyosón a lámpákat, tudatosan azt a lámpát kapcsoljuk fel, aminek ilyen melegebb sárgás fénye van. Tehát, hogy ez a direkt kék hideg fény minél kevésbé érje a szemünket, mert ezek a fények fogják meggátolni a melatonin termelését, és ezt ki tudják tolni az elalvásunkat. És ugyan emiatt javasoljuk azt, hogy nyilván gyermekeknél amennyire lehet korlátozzuk a mobiltelefon okos eszközöknek a képernyőidőnek a behatását, tehát az amúgy is egy korlátozandó dolog, de hogy napciklusában se az esti órákra tegyük ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan család, ahol megengedett az, hogy naponta mondjuk egy 15-20 perc mese nézés van akár családilag, hogyha ez benne van a napi programjukban, az ne a lefekvés előtti időszak legyen, mert bezavarhat az alvásciklusba.
0: Értem. Igen, tehát még ilyenekre is oda kell figyelni. És hát persze, hogyha több gyerek van, és ráadásul nem is egy szobában alszanak, akkor a szülőknek még hatványozottabban több feladatuk van.
1: Igen, de mondjuk sok gyerekes családnál így javaslom azt, hogy ne feltétlen így álljunk hozzá, mert akkor ez mindig egy ilyen nagy feladat, ami nagy terhet ró ránk. Van erre is trükk és lehetőség, lehet egy szobába összegyűlni az esti mese ideje alatt, és akkor utána lehet, hogy mindenki megy a szobájába. És itt is egy jól bevált rutin, az is lehet, hogy mondjuk váltogatni, meg van egy ilyen heti rend, hogy mikor kinek a szobájában van az esti mese, vagy hogy tehát több ez igazából kreatív meg preferencia kérdése, kinél mi fog jól működni, de a lényeg, hogy egy rendszer legyen ebben is, mert ha van egy rendszerem, van egy szokásom, hogy nálunk ez így szokott lenni, akkor kevésbé kell este nagyon fáradtan döntéseket hoznunk, és akkor eldönteni akár fontos dolgokat. Tehát ezért javasoljuk is, hogy ez egy rendszer legyen, hiszen estére fáradunk el mi is a legjobban. Nagyon-nagyon jót tesz az idegrendszernek, hogyha este nekem már nem nagy döntéseket kell hoznom, hogy fú, hát nem beszéltük meg, hogy akkor kiválasztja a kimesét, hanem erre van egy rendszer, és mindenki tudja, hogy hát igen, hát persze, hogy most a kislányunk fog először mesét választani, és akkor ebben a szobába fog ez megtörténni.
0: Igen, igen, igen. Fontos ez a rendszeresség, mert akkor tényleg ilyenkor már csak erre kell figyelni, hogy akkor ezeket a pici szabályokat kvázi betartani, és így sokkal nyugodtabban fekszenek le, sokkal hamarabb el is alszanak valószínűleg, és sokkal mélyebben és pihentetőbben tudnak aludni, és másnap akkor az iskolában már nem lesz probléma ezzel, hogy fáradtak lennének a gyerekek.
1: Igen, meg igazából ez talán nekünk szülőnek is könnyebbség, hogy akár nem kell, vagy potenciálisan kevesebb konfliktusba torkollik az, amikor
0: igen,
1: már van ennek egy menete, és mondjuk tudja a több testvér is, hogy akkor holnap ő fog következni a sorba. Meg hát ez tanulság, és ez egy minta, amit a gyermekek is, ha nem is tudatosan, de magukévá tesznek, és majd a saját életükbe szépen beépítenek. És hát igen, nagyon fontos a másik pont, tehát, hogy lehetőleg legyen a lefekvésnek egy fix időpontja.
0: Igen.
1: És azzal azért számoljunk, hogyha egy ilyen fél órán belül még nem tud a gyermek elaludni, ez a fél óra még egy tolerábilis szint. Tehát ott még, az még egy normálisnak számító dolog, de fontos, hogy megtanulja, hogy tényleg ne kapcsoljunk akkor már villanyt, már ne legyenek zavaró eszközök, mobiltelefon, stb., akkor tényleg már ne zavarjanak, és próbáljanak meg egy picit relaxálni. Erre is nagyon sok technika van egyébként, ami segítheti az elalvást. És hát a másik párja és pontja, hogy a felkelést is próbáljuk meg fix időpontban.
0: Úgy van.
1: Tehát arra nagyon, az egy nagyon fix pont, hogy, hogy a hétköznapi ébredések az, azok ugyanabban az időpontban teljenek, tehát ez ne egy random módon legyen, hanem, hanem egy fix kiszámított pontban.
0: Igen, fontos a rendszer. A rendszer tényleg valóban, ami tényleg szabályozza az életet, és nem rátelepszik és nyomasztja a gyereket, hanem pont, hogy kiszámíthatóbbá teszi az estét is, a reggeleit is, és ez, ez nagyon sokat jelent.
1: Igen, és pontosan én nem is feltétlenül szeretném így mondjuk így a szabályozás, meg, meg a szabályok irányába, mert abban van egy kis rigiditás.
0: Igen.
1: Nyilvánvalóan az élet az sokszor állít minket hirtelen helyzetbe, és kell egy megfelelő rugalmasság ennek a napirendnek. Inkább tekintsünk erre úgy, mint a napunknak egy olyan kerete, egy olyan mankója, ami megtart minket és segít bennünket abban, hogy így kiszámíthatóbb életet éljünk.
0: Igen, ami nagyon fontos. Meg az is, hogy lejárt a műsoridőnk, és azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphattak azok a szülők, különösen akik most ismerkednek ezzel a helyzettel, hogy iskolás gyerekeket kell majd szépen altatni és ébreszteni. Úgyhogy ezeket a jó tanácsokat nagyon szépen köszönjük dr. Szabó Ivetnek. Ez volt Egészségünkre című sorozatunk 48. része, hogy mi lesz a 49-ben. Hát addig még alszunk egy párat valószínűleg.
1: Igen, én még lehet, hogy javasolnám egy következő témának, mondjuk a vacsora időzítését és az összetételét, hogy azt hogyan tudja befolyásolni mindkét irányba, tehát segíteni is, meg hogyan tudja gátolni is.
0: Igen.
1: Akár az elalvást gyermekekben, meg, meg hát felnőttekben is.
0: Oké, okay, akkor egy gasztronómiai résszel jelentkezünk majd legközelebb, jó? Maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a sok okos dolgot, amit elmondtál, és akkor találkozunk valahogy, vagy itt, vagy telefonon, de mindenképpen folytatjuk a sorozatot. Ivett, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új előadás sorozat indul, méghozzá dietetikai előadás sorozat szeptember 23-án indul 18 órától, helyszíne a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktató terme. Szeretettel várnak mindenkit egy kötetlen ismerkedős alkalomra, ahol az alapoktól indulnak. Mi is valójában a cukorbetegség hogyan alakul ki, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, milyen típusai vannak, milyen szerepet játszik a táplálkozás. Az első alkalom azonban nem csak az előadásról szól, közösen ötletelnek majd arról is, miről szóljanak a következő találkozások. Legyen szó a mindennapi étkezésről, bevásárlásról, vércukorértékekről, szénhidrátokról és így tovább. Szakmai előadó Szalai Katica dietetikus, társszervező Farkas Imre. Szeptember 23-án lesz tehát 18 órától a Cegléd és térsége ipartestület székházának oktatótermében, a részvétel pedig ingyenes. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket, méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel Halasi Diana aromaterapeutát hallhatják. Október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Schulek gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos, száraz idő lesz. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte az orosz fővárost. A légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején. Az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztő játékokra költhetik az összeget. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Egyek képviselte. A község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország, 9 települése vett részt. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohin közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásokon azt mondták, hogy szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg.
1: Az időjárásról.
9: Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. Napközben 25-30, késő este 20-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
10: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek, a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petra Transz munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.

0: Szeptember 20-a van a nap, amikor a Friderikák ünnepelhetik névnapjukat. Német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése béke, hatalom. Kedves Friderikák, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Szegléd Rádió!

0: Szeptember 20-a van, nézzünk néhány eseményt, amely a mai naphoz kötődik. Ma van a takarítás világnapja. Magyarországon szeptember 3. szombatja, 1992-ben az ENSZ környezetvédelmi programja viszont szeptember 20-ára hirdette meg a takarítási világnapot, így ez most vasárnap, amelynek célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava, gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket. 507 éve annak, hogy elindult világkörüli útjára Ferdinánd Magellán. 1946-ban, vagyis pontosan 80 éve pedig megkezdődött az első Cannes-i filmfesztivál. 97 éve annak, hogy Budapesten először vetítettek hangos filmet, a film címe az Éneklő bolond volt. Az akkori Fórum későbbi Puskin moziban vetítették a Kossuth-Lajos utcában. 36 éve annak, hogy ratifikálták a két Németország újraegyesítését. 1992-ben pedig ezen a napon Franciaország lakossága kis többséggel az Európai Uniós tagság mellett szavazott. Ennyit az eseményekről, jönnek majd hamarosan a naphíre szülöttje is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Jöjjenek át most már a híres, vagy híresebb születésnaposok is itt a 92-5-ön. 280 éve született gróf Benyovszky Móric, magyar és lengyel főnemes, utazó, kalandor, emlékíró. 204 éve született Péter Mitterhofer, német asztalos mester, az első írógép megépítője. 140 éve született Elizabeth Kenny, ausztrál ápolónő, aki gyermekbénulásban szenvedőknek fejlesztett gyógymódot. 129 éve született Tamási Áron, Kossuth Díjas író, akadémikus, akinek az Abel trilógiát is köszönhetjük. 116 éve született Dorothy Vaughan, amerikai matematikus, számítógép programozó, az első afroamerikai nő, aki csoportvezető lett a NASA-nál, és ha valakit érdekel az ő története és az ő történetük, hisz többen is voltak akkor afroamerikai nők a NASA-nál, a Számolás joga című filmet ajánlom figyelmükbe, ha még nem látták, nagyon-nagyon jó alkotás. És szerepel benne Dorothy Vaughan is. 90, mármint a karaktere. 97 éve született Bicskei Tibor, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze, 91 éve pedig megszületett Aracki László táncdalénekes. 92 éve született Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő és énekesnő, 82 éve pedig Budapesten megszületett Por Péter táncdalénekes. 78 éve született George R. R. Martin, amerikai író, forgatókönyvíró, a Trónok harca írója, 76 éve pedig megszületett Csapó Gábor, olimpiai, világ és Európa bajnok vízilabdázó. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Úton a nagyvilágban így látják a magyarokat a világban 178 ország tapasztalatai, ez a címe annak az előadásnak, amely a Ceglédi Városi Könyvtárban lesz, és amelynek vendége dr. Kis Robert Richárd, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Október 5-én hétfőn 17 órakor kezdődik ez az esemény, a Ceglédi Városi Könyvtárban tehát, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket. Méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat, ingyenes program. A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadság térnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzésére csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17:00, szombat-vasárnap 8-tól 12:00-ig.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy ne avatkozzon a belügyeibe. Itthon több 100 millió forintot csaltak ki idős emberektől. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját és ne avatkozzon Irán belügyeibe. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50.000 forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400.000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. idős embereket több száz millió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki, a gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben, egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohinj közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi, a baleset körülményeit vizsgálják.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Camelot Feel Alive 2023-as dal indította az utolsó órát, amit ma még együtt tölthetünk a mikrofonnál. Becker Bernadett, néhány hasznos információ, vagy legalábbis bízom benne, hogy hasznos információ lesz az, amivel szolgálok ebben az órában a kedves hallgatóknak is jó muzsikákkal. Kid Laroi és Justin Bieber már itt is van. Stay Extra Clean verzió 2021-ből. Sokat kellett tisztogatni.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Na tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Schulegg gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szegléd rád.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a Sportis 8 949 000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

0: Ma van ugye a takarítás világnapja, és ennek kapcsán jó tudni, hogy idén is megrendezik hazánk legnagyobb önkéntes környezetvédelmi kezdeményezését, a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióhetet. A program célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, valamint az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése valamennyi korosztály körében. Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásában és megelőzésében meghatározó szerepe van a helyi szereplők aktív részvételének. A TESZED lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzatok, intézmények, szervezetek és önkéntesek saját településükön, közvetlen környezetükben tegyenek annak tisztaságáért, egyúttal erősítve a környezeti felelősségvállalást. A helyi kezdeményezések országos szinten összeadódva jelentős eredményt hozhatnak. Minél több település és szervezet kapcsolódik be az akcióba, annál nagyobb területen és annál több résztvevő bevonásával valósulhat meg a környezetünk megtisztítása. Az akcióban való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, regisztrálni szeptember 20-áig lehet a www.szelektálok.hu oldalon.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

igazán csodás időjárásunk van ezen a hétvégén, nem panaszkodhatunk szerintem, bár még mindig érződik a forróság, ami a nyárból megmaradt, azért már kezd igazán ősz lenni. Nézzük, hogy mi várható holnaptól, vagy legalábbis holnap. Egy hideg front hatására többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok is kialakulhatnak, amelyet erős széllökések kísérhetnek. A hőmérséklet már mérséklődik, a maximumok 20 és 26 Celsius fok közé csökkennek, míg a minimumok 10-15 Celsius fok körül várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz, záporok környezetében időnként erős lökések is előfordulhatnak. És azért egy kicsit tovább kedre is, változóan felhős idő, valószínű több órás napsütéssel, de elszórtan még kialakulhat futózápor, bár ez már kevesebb helyet érint. A hajnal hűvös lesz, általában 8-14 Celsius fok körüli minimumokkal, délután pedig 19-24 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk marad, ami hűvösebb hőérzetet biztosít, és csak lassan mérséklődik.

0: A Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városán nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Terápiás írás rendhagyó könyvbemutató interaktív műhelymunkával október 7-én szerdán 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. Vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A Sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset meg előzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én, kedden. Ingyenes szűrővizsgálatra várják a ceglédieket, méghozzá szeptember 26-án a Szabadság téren. 8 órakor lesz egy megnyitó, sorszámok kiadása pedig érkezési sorrendben történik szintén 8 órától. Fontos, hogy a program maximális kapacitása napi 112 fő, 5500 vizsgálat, de 50 féle átfogó vizsgálat vár egy helyben, egy időben, azonnali kiértékeléssel mindenkit, aki szeretne tenni az egészségért. Tehát jövő szombaton, szeptember 26-án szombaton a Szabadság téren 8 órától lehet igénybe venni a szűrővizsgálatokat. Ingyenes program.

Ennyi volt már a részemről reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei. Én terveim szerint jövő vasárnap érkezem újra, addig is viszontállásra.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Néhány fokkal hűvösebb lesz. Irán egyelőre nem nyitja meg a hormuzi szorost. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán nem nyitja meg a hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei. A perzsa állam parlamenti elnöke hangsúlyozta, hogy hazája katonai erőt alkalmaz ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Irán egyebek közt azt követeli az Egyesült Államoktól, hogy oldja fel Teherán befagyasztott vagyontárgyait, minden fronton állítsa le a háborút, oldja fel az iráni kikötők blokkádját, és ne avatkozzon Irán belügye. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztetett az önkormányzatokkal arról, hogy miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. Az 50 ezer forint értékű utalványokat 10 munkanapon át vehetik fel az érintettek, akik jövő március közepéig egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra és fejlesztőjátékokra költhetik az összeget. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Idős embereket több száz millió forinttal megkárosító család tagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahol a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták. A házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Súlyos baleset történt a szlovéniai hegyekben. Egy apa meghalt, 7 éves gyermeke pedig súlyosan megsérült. A gyerek a Bohin közelében lévő Szávica vízesésnél egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant. A 44 éves férfi pedig utána indult, de ő is lezuhant. Az apa a helyszínen belehalt sérüléseibe. A gyermeket helikopterrel vitték kórházba. A rendőrség annyit közölt, hogy a család külföldi. A baleset körülményeit vizsgálják.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Beborul az ég és megerősödik a szél, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Serie A-ról, valamint a NASCAR Cup Series rájátszásáról is. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

84 gólos meccsen nyert Tökölön a ceglédi KKS-e a férfi U20 harmadosztályú bajnokság második fordulójában. Becsés Tököl, Cegléd 36-48. Tóth László. Nem a védekezésről szólt a mérkőzés, de a 48 gól önmagáért beszél. Magabiztos győzelmet arattunk a második bajnoki mérkőzésünkön. Ezzel a győzelemmel kívánunk gyors gyógyulást, visszatérést a kispadra a csapat edzőinek, Dengi Zolinak.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: A PIK Szegedet látta vendégül a Ceglédi KKS az első osztályú férfi U16-os bajnokság harmadik fordulójában. Kiválóan küzdöttek a ceglédi fiúk, de 20 percnyi kiegyenlített játék és döntetlen állás után a vendégek folyamatosan növelni tudták az előnyüket a lefújásig. Cegléd, PIK Szeged 25-34. Majoros László értékelése. Sokat javult a játékképe az előző meccshez képest, nagyot küzdöttek a srácok, ezért szeretnék gratulálni nekik. Vannak azonban még olyan dolgok, amiket ki kell javítanunk, de dolgozunk tovább. Két erős ellenféllel szemben is megmutatta a csapat, hogy van tartása, és egységesek vagyunk, viszont most már szeretnénk, ha ez pontokban is megmutatkozna.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Ferencváros férfi vízilabda csapata múlt hét vasárnap este sorozatban 9. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, ami Jansik Szilárd 10. Magyar Kupa aranyérmét is jelentette. Ezzel egyedülálló rekorder a világon, számolt be a hírről az M4 Sport. A Ferencváros ceglédi csapatkapitánya egészen egyedülálló sorozatot produkál. A Fradi 2018 óta tartó kupa uralmának minden sikerében részt vett, és mivel 2013-ban korábban a Szegeddel is kupagyőztes lett, vasárnap este már 10. alkalommal emelhette magasba a trófeát. Nincs még egy vízilabdázó a világon, aki ennyiszer ezt megtette volna bármelyik országban. Szeged Rádió. Szeged Rádió.

0: döntetlennel ért véget a Serie A 5. fordulójának szuperrangadója, a Roma Inter. Ha talán nem is erre a párosításra gondol, a rajongó, amikor az olasz derbikre gondol, mint például a Derby d'Italia, az Inter és a Juve közt, vagy a Madonnina, amely a milánói rangadó, de az aktuális formát elnézve jelenleg ez a két legjobb csapat most Olaszországban. Nagy változásokon ment keresztül mindkét csapat az elmúlt időszakban. Az Inter sikeredzője Simone Inzaghi 2024-ben az Al-Hilal kispadjára ült le. Helyét Christian Kibu vette át, aki egy valódi Inter legenda, második évében pedig meg is nyerte a Scudetto Nerazzurrival. A farkasoknál rengeteg edzőt kipróbálva jutottak el végül Giampiero Gasperinihez, aki érdekes módon volt az Inter edzője is a 10-es évek elején egy rövid ideig, ám hírnevét nem annak az időszaknak köszönheti. 2016-tól egészen tavalyig az Atalanta kispadján ült, a csapat pedig irányítása alatt folyamatosan európai kupa indulásért küzdött, mi több, az esetek túlnyomó részében BL pozíciókért harcolt. A rutinos 68 éves szakember nem a fiatal generációt képviseli, ennek ellenére nagyon modern támadó focit játszik. Daniel Malen szerződtetése volt a kulcs. A holland támadó újra született a fővárosban, tavaly télen érkezett akkor kölcsönben az Aston Villától, ahol fél szezon alatt 14 gólt szerzett és lett végül a második a góllövő listán, és idén is 6 találatnál tart már. Az Inter okosan igazolt a rutinos Premier League játékosokkal erősítette elsősorban, kialakítva egy elég erős angol kontingenst John Stones-szal, Curtis Jones-szal, valamint Jed Spence-szel. A Juventus, a Milán és a Napoli is botladozik, messze menő következtetés nem lehet levonni, ám most minden abban az irányban mutat, hogy ez a két csapat fog versenyezni az olasz bajnoki címért idén.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklám.

0: a Serie A 5. fordulójának szuperrangadója, a Roma Inter. Ha talán nem is erre a párosításra gondol, a rajongó, amikor az olasz derbikre gondol, mint például a Derby d'Italia, az Inter és a Juve közt, vagy a Madonnina, amely a milánói rangadó, de az aktuális formát elnézve jelenleg ez a két legjobb csapat most Olaszországban. Nagy változásokon ment keresztül mindkét csapat az elmúlt időszakban. Az Inter sikeredzője Simone Inzaghi 2024-ben az Al-Hilal kispadjára ült le. Helyét Christian Kibu vette át, aki egy valódi Inter legenda, második évében pedig meg is nyerte a Scudetto Nerazzurrival. A farkasoknál rengeteg edzőt kipróbálva jutottak el végül Giampiero Gasperinihez, aki érdekes módon volt az Inter edzője is a 10-es évek elején egy rövid ideig. Ám hírnevét nem annak az időszaknak köszönheti. 2016-tól egészen tavalyig az Atalanta kispadján ült, a csapat pedig irányítása alatt folyamatosan európai kupa indulásért küzdött, mi több, az esetek túlnyomó részében BL pozíciókért harcolt. A rutinos 68 éves szakember nem a fiatal generációt képviseli, ennek ellenére nagyon modern támadó focit játszik. Daniel Malen szerződtetése volt a kulcs, a holland támadó újra született a fővárosban, tavaly télen érkezett akkor kölcsönben az Aston Villától, ahol fél szezon alatt 14 gólt szerzett és lett végül a második a góllövő listán, és idén is 6 találatnál tart már. Az Inter okosan igazolt a rutinos Premier League játékosokkal erősített elsősorban, kialakítva egy elég erős angol kontingenst John Stones-szal, Curtis Jones-szal, valamint Jed Spence-szel. A Juventus, a Milán és a Napoli is botladozik, messze menő következtetés nem lehet levonni, ám most minden abban az irányba mutat, hogy ez a két csapat fog versenyezni az olasz bajnoki címért idén.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: Joey Logano nyerte a Chicagói Oval versenyt, amit szombat este a magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendeztek. A NASCAR Cup Series roppant különleges lebonyolítási rendszere miatt állandó izgalomnak van kitéve a néző. Az egész évet domináló Denny Hamlint például az egész évben pocsékformát mutató Kyle Larson pár jó futammal, valamint egy több mint 50 futamon át tartó nyeretlenségi sorozatot megdöntő futamgyőzelemmel megelőzte a bajnoki pontverseny élén egy ponttal. Logano is tapad rájuk, míg Bell, Reddick, Gibbs, Blaney kicsit leszakadva követi ezt a triót. A következő verseny jövő hét vasárnap a Kansas Speedway-en egy klasszikus, másfél mérföldes obán lesz.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Cegléd Rádió sporthír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva megint jelentkezem és beszámolok az akkori eredményekről, friss hírekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
5: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést. A terrorháza múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Irán úgy értesült, hogy az Egyesült Államok egyes térségbeli országok támogatásával újabb hadműveletet készít elő ellene. Teherán forrásai szerint a művelethez egyes közel-keleti arab országok is hozzájárulásukat adták. Irán katonai parancsnoksága közölte. Támadás esetén amerikai támaszpontokat is célba vesznek, és a konfliktus résztvevőinek tekintik azokat az országokat is, amelyek támogatják az Egyesült Államok Irán elleni hadműveleteit.
1: Az időjárásról.
5: Változékony időjárásra számíthatunk. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Ceglédi Rádióban!
3: Erős széllel hideg front érkezik és visszaesik a hőmérséklet. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Fontos, hogy a könyvek eljussanak mindenkihez. Erről írt a közösségi oldalán az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátási infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárca vezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez. Erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit, a társadalmi kapcsolatokért és felelős minisztérium helyettes államtitkárával, Bereg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik hétfőn a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat, 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-tól 10 éves korosztálynak szóló gyermek előadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be. Látható lesz például a Móri Zsigmond Színház Prücsök a legnagyobb varázsló, a Bóbita Báb Színház Pityi Palkó, valamint a Fitos Dezső társulat Tündérhinta című produkciója is.
1: Az időjárásról.
3: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Ott helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más lettem a tükör, így ismer, le nem töröm.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
9: Erős széllel hideg front érkezik. Kedden újra nyílik a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Menczer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik hétfőn a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-tól 10 éves korosztálynak szóló gyermek előadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be.
1: Az időjárásról.
9: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Vörös Nandi köszönte a kedves hangatókat, megérkeztem, és ez itt a Ceglit hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-92-95-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu címre, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, és egy ismerős kérdéssel megyünk tovább, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával egyszer. Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Volt egy olyan adásunk is sokkal régebben, amikor olyan dolgokat kellett megírniuk, vagy hát vártam legalábbis válaszként, hogy mi az, amiből találhatnának egy olcsóbb alternatívát is, mégis valamiért a minőségibb terméket veszik meg. Ez nem pont ugyanaz a kategória, itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, aminek semmi hasznát nem látja, de mégis tudja, hogy rengetegen megvásárolják, vagy a boltokban nagyon nagy számban, vagy verzióban lehet kapni, és mégis önfurcsálja ezt az egészet, hogy vajon miért költenek erre emberek pénzt. Persze nem feltétlen kell ennek egy konkrét terméknek lennie, lehet ez valamilyen szolgáltatás, rengeteg mindenre gondolhatnak, és mivel második alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, így vannak bent maradt válaszaink. Nos, ezekkel kezdünk, és hogyha ezek elfogytak, akkor jönnek a ma megkapott válaszok, úgyhogy remélem velem tartanak. Még egyszer a kérdés, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ha nem érti, hogy miért, 0635-92-95. És az előző adásban bennmaradt üzenet, például Ferencé: amikor valaki azért fizet komoly pénzeket a média szolgáltatóknak, hogy az ő termékeit vegyék, fogyasszák mások. Lásd, fogyasztói reklámok, amikor te éppen egy filmet néznél, vagy egy sportmeccset. Undorító, és nem csak maga az elv, de néha a külföldi reklámok silány kivitelezése is. Jaj, meg még az nagyon rossz szerintem, amikor így látszik, hogy a szinkronra se figyeltek oda, egyáltalán nem úgy mozog a szája az úriembernek, mint hogy a tényleg megpróbálnák velünk elhitetni, hogy ez valódi szinkron, hanem csak így rábeszél valaki, és még erre se figyelnek oda. Igen, és egyébként teljesen tudok ezzel menni, amit Ferenc ír. Kicsit ugyanez, mint mikor valaki azt próbálja elérni, hogy nagyon előre kerüljön például a Google kereséskor, mert hogy fizetett hirdetésben az ő termékét előre nyomják, holott nem biztos, hogy az a legjobb termék vagy szolgáltatás. Azt írja Nicoletta, hogy alkoholmentes sör és mentes víz. Igen, erről az első adásban már beszélgettünk. Ráadásul én úgy vagyok vele, hogy az alkoholmentes söröknek ugye vannak ezek a hát Radler verziói, amikor valami hát gyümölcsös üdítő tulajdonképpen. Sör íze igazából nincsen, alkohol nincsen benne, de mégis valamiért egy fél literes dobozért kifizetnek az emberek 400-500 forintot. Most csak mondtam valamit. Holott ezért már nagyjából egy 2 literes üdítőt is lehetne kapni, amihez hasonló ízű, na mindegy, szóval ezeket én sem igazán értem. A mentes víz is olyan, amit hát igazából, hogyha csak nincs valami gond a városi vízellátással, de egy Ceglédre nincsen, akkor nem annyira finom a mentes víz, amit a csapból kapunk. Ilyen esetben meg tudom érteni, de amúgy tényleg legalább legyen benne szénsav, hogy azért valamiért fizessük már ki azt a dolgot, meg hát ott a palack is, meg a környezetszennyezés, úgyhogy teljesen jogos. Vannak további bent maradt üzeneteink, néhány zene múlva ezekkel folytatjuk a kérdésünk, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, korábban már foglalkoztunk ezzel a témával, de hogyha még nem válaszolt, akkor megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon, ahogy megtette András is. Mindenki arra veri el a pénzét, fogalmazzunk így, amire akarja. Nem pont ezzel a szóval írta András, de a lényeg az, hogy mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, és igen, ezt mi pontosan tudjuk, nem is arról van szó, hogy bele akarnánk szólni, hogy mire érdemes vagy nem érdemes költeni, egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami egyes emberek szerint teljesen fölösleges, de ezt a választ is nagyon köszönjük. Judit meg is írta, plasztikai műtétek és alkohol, és itt van még Edina üzenete, gyermekeknek 15-30 ezer forintos ruhanemű, amit pár hónapig visel, vagy maximum egy évig, és ugye a babákra ez nem is igaz, mert a babáknál tulajdonképpen hónapok alatt, vagy hetek alatt kinőhet egy adott ruhaneműt. Na azért arra tényleg nem érdemes annyi pénzt adni, hogy aztán már két hét múlva ne lehessen használni. Itt a legjobb megoldás szerintem, hogyha van a családban másik kisgyerek, vagy volt, és akkor megörökölhet ruhadarabokat, még akkor is, hogyha rózsaszín darabot vesz föl egy fiúcska valameddig, mert talán abból neki fejlődési rendellensége nem lesz, viszont legalább tud mit hordani, de nem kellett súlyos pénzeket rákölteni a bababoltokban, vagy akárhol, mert hát tényleg nagyon gyorsan nőnek ezek a babák, vagy hogyha lesz második gyerek a családban, akkor neki el lehet tenni ezek a termékeket, tehát mindenek megvan a maga helye. De igen, értem, hogy miért mondja ezt, és például tényleg a babáknak, akik még járni se tudnak, a cipő, az valami kell a lábára nyilván, de egy márkás sportcipőt föladni rá, miközben nem is tud járni, szerintem is visszás egy kicsit. Azt írja nekünk József, hogy cigaretta, MLD-as telefonok és a kannás. Hát igen, van, amikor a kényszer diktál az embernél, meg hogy MLD-as telefonok, most arra gondolsz, hogy mondjuk egy olyan szolgáltatás, mikor egy hölgyel lehet beszélgetni, ez az MLD-as, vagy azok, amikor szavazunk mondjuk egy műsorban valakire, és drágábban tesszük ezt meg, és a cigarettát pedig már többször kibeszéltük, úgyhogy köszönjük szépen a választ. Azt írja nekünk Tamás, hogy labubu. A labubu az egy nagy láz mostanság, egy kicsit olyan lényről van szó, babáról, mint a Moncsicsi volt annak idején, csak kicsit neki gonoszabb az arca, és hát nagyon népszerű lett valamiért, de talán most már kezd lecsökkenni ez a labubu láz, de igen, tény, hogy elég értelmetlennek tűnik, valamiért a fiatalok mégis úgy érzik, hogy szükségük van rá, és venniük kell. Ágnes csak ennyit írt, energiaital. Én azt hiszem, hogy annak is megvan a helye egyszer-egyszer. Én például, amikor hosszú útra megyek, mondjuk 3-4 órás vezetéssel, akkor szeretem, hogyha van egy a kocsiban mellettem, hogyha kicsit álmosodnék, akkor egy energialöket az jól tud jönni, de korábban én is sokat fogyasztottam, meg sok izgalmas íz van, meg minden, de igazából tényleg nem is túl egészséges, nem is olcsó, és rendszeresen energiaitalt inni, az pedig egyáltalán nem javallott, úgyhogy csak okosan. Gyakorlatilag hasonlót írt Ági is, csak tömbösíti mindazt, ami így negatív, alkohol, cigi, energiaital, fegyverek, szerencsejáték. Na hát igen, és mennyi pénzt el tud szórni ezekre a dolgokra. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ezzel folytatjuk hamarosan, néhány zene múlva. Ha gondolja, küldje el nekünk a válaszát 0635-92-95.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Például erre a kérdésre László azt írta, hogy mindenre elszórják, kivéve gerincre. Nem is feltétlen lehet olyan értelemben, ahogy te gondolod, László, szerintem gerincet vásárolni. Szerintem valahogy belső munkával lehet elérni, az embernek legyen gerince, ha csak nem arra gondolsz, hogy gerinc bántalmai vannak, mondjuk egy gerincferdülés, és annak a kezelésére fordít időt és pénzt, de nem hiszem, hogy így értetted. Viszont, hogyha önnek is van véleménye a kérdésről vagy a témáról, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra. Zita azt írja, hogy műköröm és jóslás. Valaki nagyon szereti a műkörmöt, valaki nagyon ellene van, ez szerintem férfiaknál, nőknél ugyanígy van, és a jóslás pedig olyan dolog, amiről szintén beszélgettünk már az első adásban, amikor először volt ez a témánk, hogy ha valakinek valamilyen szempontból megnyugvást tud nyújtani egy ilyen dolog, akkor igazából van helye, mert a lelkét helyre teszi. Azt, hogy valódi a jóslás, azt nem hinném, megmondom őszintén. Én nem hiszek benne, de az nem azt jelenti, hogy igazam van. Az viszont lehet tényleg rossz, hogyha valaki csalóként és tudja, hogy nincsen semmilyen képessége, vagy jövőbelátása, vagy ilyesmi, mégis lehúz embereket, na az szerintem tényleg nagyon gonosz dolog, és az sem jó, hogyha bedőlnek nagyon az esetleges áldozatok, mondjuk így, az ilyen csalóknak. A TikTokon a sok birka eltartja a többi birkát, sose fogom megérteni. Hát igen, mert ugye erről is volt szó korábban, hogy a TikTokon lehet pénzt küldeni akár az általunk követett influencereknek, de hogy abból nekünk mi hasznunk van igazából, persze a szolgáltatás, vagy a tartalomért fizetünk valamennyit, ez a tévénél is így van, mert befizetjük a kábel TV díját, vagy az internetet kifizetjük azért, hogy nézhessünk valamit, de igen, egy fura egy kicsit, hogy ilyen pénzeket, ráadásul sok-sok gyereknek, akik nézik a TikTokot, honnan van pénze vajon, hogy ezt megtehessék, és hogy tényleg erre kell költeni a zseppénzüket, vagy hogy az ő fejlődésükben, a pénz beosztásában majd ez milyen segítség lesz a jövőjükre nézve. Nem nyúlkálunk más zsebébe, arra költi el mindenki a pénzét, amire akarja, írja nekünk Mária. De hát ezt pont mondtam, hogy mi nem azt akarjuk, hogy belenyúljunk más zsebébe, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit ön feleslegesnek lát. Hát ha valaki ennek a műsornak hatására jön rá, hogy hát ő igazából nem is akar műkörömre költeni, most mondtam valamit, vagy hogy tényleg nem annyira okos dolog például mentes vizet venni, ha már fizetünk érte, legyen buborék benne.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Ez már az utolsó blokk ebben az órában, de az egész következő óra még a rendelkezésünkre áll, úgyhogy ha elküldenénk a választ, 0630 592 925-ös. Egy érdekes felvetés Kingától, üdítők, például Kóla és társai, nem érti, hogy ezért miért fizetnek emberek. Igen, hát sajnos ebben én is bűnös vagyok, be kell valljam, én viszonylag sok kólát fogyasztok, nem is olyan sokat, mint régen, mert én annak idején egyetem alatt akár 5-6 üveg kólát is meg tudtam inni egy héten, és a cukros verziót ráadásul, most már azért rátértem egy jó ideje a zero verzióra, ami tudom, hogy szintén nem sokkal egészségesebb, de legalább cukor nincs benne, és azért most már csak heti 2-3 üveg szokott elfogyni, de igen, tény, hogy úgy kéne csinálnom az életemet, hogy sokkal több vizet kéne innom, és például, mikor valamit ünneplünk, vagy ilyesmi, ekkor kéne kólát fogyasztani, hogy meglegyen a varázsa, vagy nem is tudom, de igen, erre én is túl sokat költök, meg túl sokat is fogyasztok belőle, próbálom sporttal, meg ilyesmivel kompenzálni, de hát na, ez tény, hogy nem kéne annyit. Kinga nem érte, hogy miért költenek sokat, például az üdítőkre. Hát igen, szerintem ez jogos. Aztán itt van Éva üzenete, szobabicikli, amikor vidéken laksz. Semmi értelme, menj ki a szabadba, ha nem a körültől laksz a smogban. Érdekes sztori van ehhez kapcsolódóan is. Én ugye nagyon sokat biciklizek, és nem szobabiciklin, hanem rendesen kinn az utcán, illetve a bicikli utakon Nagykőrös felé, de a lényeg az, hogy a párom viszont pesti, és ő nem a körúton, de Pesten lakott, és panelben, viszont nagyon szeretett biciklizni ő is, és neki van szobabicikli, egy ilyen spinbike, amivel minden reggel 8-10 kilométertől leszokott nyomni, még hajnalban, általában az előtt én fölkelnék egyébként, de a lényeg az, hogy ő megszokta ezt, és most hiába lakik már vidéken, neki ez a napi rutin része, hogy fölül a biciklire, és azzal is teker. És mondok még valamit, amiért hasznos a szobabicikli, ugyanis hát 5 fok alatt, mikor a külső hőmérséklet 5 fok alá esik téli időszakban, akkor nem igazán érdemes kimenni biciklizgetni, főleg nagyobb távokat, mert az ízületek nem annyira bírják az ilyesmit, úgyhogy olyankor én is felpattanok erre a szobabiciklire, és téli időszakban ott szoktam edzeni, úgyhogy mégiscsak van értelme, csak nem szabad túlzásokba esni, sőt olyankor, mikor nyár van ugyan, de nagyon borús az idő, vagy esetleg valamilyen nyári zivatar vagy zápor beköszönt, vagy éppen zajlik, akkor én szintén ezt a biciklit, a szobabiciklit szoktam használni, mert egyszerűen elázni nincsen kedvem. Úgyhogy hasznos, hogy van, csak legyen kihasználva, ne pedig ruhaszárító legyen belőle, mint ami a legtöbb szobabicikli sorsa szerintem Magyarországon. Akik konditerembe járnak, azok veszik a fáradtságot? Így kérdezi tőlem Gabriel. És igen, Gabriel, szerintem ez így van. Azok veszik a fáradtságot, mert vesznek egy bérletet, vesznek egy napi jegyet, és utána jól elfáradnak, szóval veszik a fáradtságot. A sok olcsó bóbli szemétre én sosem költenék, írja nekünk István. Ez is teljesen igaz, és van egy ilyen oldal, egy 4 betűs T-vel kezdődő oldal, ahol mindenféle dolgot megtalálhatunk. Tényleg néha van értelme onnan rendelni egy mondjuk biciklis kesztyűt, ha már a biciklis téma följött. Én onnan kifejezetten szeretem, amiket kapok, vagy lámpát, biciklis lámpát, azok, ezek tök jó dolgok, de túl komoly dolgot, mondjuk már egy biciklis szettet, egy öltözéket, azt már nem éri meg venni, mert rossz anyagból készül sajnos, és hordhatatlan. Úgyhogy csak okosan válogassunk erre az oldalról, de persze bóvlit bárhol lehet találni, nem kell feltétlenül az internetre mennünk. Úgyhogy ez is teljesen jogos, mindenki nagyon körültekintően vásároljon, meg rendeljen, és főleg azt gondolja át, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra, amit megrendeltünk. Még egyet nézzünk Gábortól, érdekes, hogy egy úr írja ezt, magas sarkú cipő műköröm, műszempilla. A magas sarkú cipő nekem akkor kellemetlen, mikor a párom emiatt magasabb lesz, mint én, és így kicsit furán érzem magam, hogy alacsonyabb lettem, de egyébként nekem tetszenek a magas sarkú cipők, de látják a hölgyek, hogy van olyan úr, aki azt mondja, hogy műköröm, műszempilla nem. Úgyhogy ilyen verzió is létezik, és hogy még milyen válaszokat kaptunk, az kiderül a következő órából, mert a zenék és a hírek után visszatér a Cegléd hangja a második órában.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
4: Erős széllel hideg front érkezik. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárca vezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
1: Az időjárásról.
4: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is második alkalommal foglalkozunk a kérdéssel. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hogyha van válasza, de még nem küldte el, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-n, és most már csak kettő olyan üzenetünk van, ami még az előző alkalommal érkezett, rengeteg új is jött, úgyhogy mindenképpen folytatjuk majd ezekkel is, tehát aki ma írt, az most már hegyezze a füleit, mert hamarosan adásba kerül az ő válasza is. Még korábban jött Károly üzenete, és ezzel vitatkozni fogok. Azt írja, hogy YouTube előfizetés, hogy ő ezt nem érti. És tulajdonképpen én se értettem. Vannak bizonyos programok, amit a telepítőbe be lehet rakni, hogy ne játsszon reklámokat a YouTube, de néhány videónál azt tapasztaltam egy ponton túl, hogy, hogy nem is játssza le a videót sem, amit meg szeretnénk nézni, akkor, hogyha le van tiltva a reklámozás. Szóval vagy engedtem a reklámokat, és megnézhettem a videót, vagy pedig nem engedtem a reklámokat, de akkor néhány videót nem tudtam megnézni. És én nem is tudom, szerintem már egy éve prémium előfizető vagyok, ami nagyjából most nem tudom. Hát mondjuk egy hétre elegendő kenyér árából kijön a havi előfizetés, és teljesen reklámmentes, meg kicsivel több szolgáltatást azért nyújt a YouTube, tehát vannak előnyei, de a lényeg az, hogy én nagyon megkönnyebbültem, amikor tényleg már nem kellett ezen kattogni, hogy hány reklám és milyen típusú és mikor fog bejönni a videó közben, nekem aranyat ér, de nem akarok senkit befolyásolni, szóval szerintem annak igenis van értelme. De mondjuk egyáltalán nincsen streaming szolgáltató előfizetésem, valamiért azt gondolom, hogy én megtalálom azokat, amit szeretnék megnézni, és nem fogok azért egy bármilyen szolgáltatónak fizetni havonta pár ezer forintot, hogy aztán ki se legyen használva, és ne legyenek megnézve azok a sorozatok, mert nincs rá időm. Úgyhogy máshogy gondolkodunk, de pont erről szól az a műsor, és akint azt kérdezték, hogy miért turkálok mások zsebébe, hát ez a válaszom, hogy ilyen viták, ilyen beszélgetések, ilyen érdek ütköztetések legyenek, mert lehet, hogy valaki elgondolkodik, hogy mi a jó és mi a rossz, és lehet, hogy nekem sincs igazam. Minden esetre ez teljesen önkéntes dolog, én csak annak turkálok a zsebében idézőjelben, aki válaszol nekünk, tehát a 0635-925-925-ös SMS számon. Attila üzenete, felfoghatatlanul drága designer cuccok, érthetetlen, értelmetlen sneakerek, általában minden, ami mostanában olyan divatos, ezt persze ilyen macskakörmök közé tette idézőjelbe, tette nekünk Attila. Igen, nem tudom, hogy miért kerül egy cipő 100 000 forintba, és most lehet, hogy még keveset mondtam. Nekem egy 15 000-ért megvett, és már márkás cipőket is lehet találni annyiért, akár egy outletben. Én tökre szeretem azokat a dolgokat, és az a lényeg, hogy a lábamon kényelmes legyen, hogy sokáig tudjam használni, és hogy esetleg jól is nézzen ki, de ezért nem kell 100-150 000-be kerülnie szerintem. Azt írja Péter, hogy YouTube videósok támogatása, vagy az, hogy valaki játszik. Na igen, hát azt végképp nem értem, hogy ha már az ember megtehetné azt is esetleg, hogy játszik, tehát magát azt a játékot ő maga játssza le, akkor miért nézi azt? És már most már olyan videók is vannak, hogy a játékost néző videót nézik meg videón, tehát valaki játszik, ezt kommentálják, és ezt a kommentárt is kommentálják, és mi ezt nézzük. Szóval igen, van egy határ szerintem is, úgyhogy ez már az a kategória, ami nekem is sok. És visszajön a műköröm, műszempilla, szolárium és a lábubu is, szezonális hülyeségek, márka, cipő, ruha, stb. Táska, szájfeltöltés, mű, haj. Ezeket írta nekünk Claudia, hát egy ilyen női összegző tulajdonképpen, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hamarosan megyünk tovább, méghozzá a kérdésünkkel, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Ez itt a Cegdét hangja, és a mai kérdés nem más. Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és te nem érted, hogy miért, vagy hát ön nem érti, hogy miért, attól függ, hogy kivel tegeződik, és kivel magázódok, de a kérdés ugyanaz, és jönnek is a válaszok. Most már csak az új üzenetek kerülnek sorra, mert ez egy ismételt kérdés. Korábban már ezt a kérdést feltettük egyszer, arra beérkezett sok válasz, a műsor elején ezekkel mentünk, és most pedig már a ma érkezett új válaszokkal haladunk tovább. Van egy ilyenünk Mihálytól, hogy 19 forintos szatyor a péktermékekhez, illetve elvitelre kérni a gyors értelemben a rendelésed, ezért egy papírszatyorért fizetni 150 forintot. Szerinte ez értelmetlen, de van az a helyzet azért nem, hogy lehet, hogy ki kell fizetni a 150-et, de egyszerűen nincs idő vagy lehetőség ott megenni, mert haladni kell, vagy ilyesmi, és akkor az ember kiperkálja ezt a 150-et. Persze maradásra szeretnék bírni a fogyasztókat, de minden esetre, hogyha csak ez a verzió van, akkor az ember ezt kifizeti. Mégsem dobálhatja be a kezembe, így, vagy egy nylon zacskóba. Nem tudom, de igen, ez az acskózás, ez egy ideje. És én azért értem meg, hogy van ilyen, mert azért környezetkímélő üzemmódban van mindenki, és nem lopjuk azokat a szatyrokat, ami egyébként le nem bomló műanyag legtöbbször, hanem akkor kelljen kifizetni, és az ember gondolja meg, hogy tényleg szükség van-e arra a szatyorra. A műköröm műszempilla műhaj az megint előkerül Tímeától, de ő még olyat is írt nekünk, hogy sózni a sót. Erről én nem tudok semmit, hogy ki szokta sózni a sót, vagy ez pontosan mit jelent. Minden esetre én nem csinálom, hogyha más csinálja, akkor ne csinálja, ezt tudom mondani. Aztán itt van Katona J. Ennyit kaptunk az üzenet végére. Lehet, hogy Katona József a híres szerző, de ő azt írja nekünk, hogy Kábel TV, úgyhogy ezért nem fizet. Hát megmondom, hogy én sem. Jelenleg olyan szolgáltatásunk van, amiben nincsen Kábel TV szolgáltatás, bár ez lehet, hogy meg fog változni hamarosan, mert olcsóbbá válik az internetünk, hogyha TV is van hozzá, legfeljebb majd nem fogjuk nézni a TV-t, de be lesz kötve. Olyankor szerintem van értelme. Csak simán magában Kábel TV, az hát kezd kimenni a tévézés a divatból, sajnos ezt be kell látni, és mondom ezt egy rádióban, ami talán még kevésbé hallgatott, mint ami volt 15-20 évvel ezelőtt, de bízunk benne, hogy azért vannak hallgatóink, és velünk tartanak. Azt írja nekünk Barbara, hogy cigi, alkohol és energiaital, ez visszatérő válasz. Niki pedig azt írja, hogy gyógyszer. Ezt mondjuk jó lett volna, hogyha kifejted Niki egy kicsit hosszabban, mert sajnos vannak esetek, amikor kell szedni azt a gyógyszert, nincs az embernek választása. Azt meg nem hiszem, hogy lenne valaki, aki csak úgy kettelésből megvesz gyógyszereket és beszedegeti őket, vagy hát remélem, hogy nincs ilyen, főleg a hallgatóink között, de a gyógyszer sajnos olyan, hogy pénzt kell érte adni. Én nagyon gyógyszerellenes voltam mondjuk a 20-as, 30-as éveimben, mert igyekeztem minden betegséget lábon kihordani. Persze szerencsére csak kisebbek voltak, tehát semmi komoly, megfázásokról, ilyesmikről beszélek, és szerettem volna megoldani hát a saját testem erejéből, vagy az immunrendszerem által, de egy pont után be kellett látnom, hogy némelyik dologra, egy fejfájásra, hogy gyorsan segítsen, nincs jobb megoldás, mint egy gyógyszer. Nem akarom persze reklámozni sem a gyógyszerszégeket, sem semmit, de sokszor ez a kényszer, nem pedig a döntésünk, hogy mi akarunk ezért pénzt adni. Szoli, írja nekünk Ildikó, ha valaki mindenképpen barnulni akar télen is, akkor van létjogosultsága. Talán a bőrnek is néha jót tesz. Nem azt mondom, hogy nem járok már szoliba, rége volt időszak, mikor jártam, de a bőrnek is jót tesz, hogyha nem csak ruha alatt van, és egy kicsit megpirul. Ez most úgy értem, hogy pár percre akár télen is érdemes bemenni, hogy szokja azt, hogy hamarosan akár napsütés is érheti, mert jön a tavasz. De most ez megint lehet, hogy csak okoskodás, úgyhogy el is megyünk zenélni, és a zenék után újra a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kedves hallgatók, a kérdésünk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért, és rengeteg választ kaptunk. Szerintem igyekszünk mindenkit belesűríteni a mai adásba, még ez és egy következő blokk van hátra, és válaszunk pedig bőven van, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Azt írta nekünk Miklós, és elgondolkodtató, hogy futballmeccs, rockkoncert és tipmix. Az utolsó a szerencsejáték, én azt teljesen értem, hogy azt nem annyira preferálja. A futballmeccset, hogyha valaki rajongó, azt nem tudom, hogy miért baj, hogyha kimegy. Én biztos nem költenék rá, én még tévében sem biztos, hogy megnézném, csak ha valamilyen nagy világverseny van, és mondjuk a magyarok egy EB-n jól szerepelnek, akkor kíváncsi lennék rá, vagy néha tényleg a VB döntőt, vagy az elődöntőket megnézem, de nagyjából engem eddig értek el a foci. A Forma 1-et viszont szeretem, úgyhogy ezért engem meg lehet kövezni, hogyha ez van, és voltam is kint már Forma 1-en, pedig nem olcsó. Úgyhogy... Jó, de Miklós nem érti, és ezt értem, de mit jelent a rockkoncert? Ezt nem tudom hova tenni, hogy egy popkoncert az oké, csak kifejezetten a rockkal van a baj, vagy magukkal a koncertekkel van a baj, mert akkor viszont nagyon nem egyezik a véleményünk. Én imádok koncertekre járni, fesztiválokra is imádok járni, ahol meg több koncert van egyszerre, és van köztük rock is, úgyhogy én azt szerintem, hogyha az ember igazán szeret egy zenét, egy zenei stílust, vagy egy előadót, akkor menjen el a koncertjeikre, és szerintem fizessen azért, hogy őket láthatja élőben. Én teljesen koncert támogató vagyok, de nem derül ki Miklós üzenetéből, hogy a rock koncerteket, vagy az összes koncertet kevésbé támogatja. Zsuzsanna azt írja, hogy szájfeltöltés, műköröm, luxusmárkák cikkei, erről már volt szó, Zsolt üzenete hasonló, a kacsa száj, megcsináltatják, aztán semmi értelme, mert ha hápognak is, a kacsák akkor sem fogadják be azokat a nőket. Igen, hát ez érdekes megfogalmazás, de tényleg, ha belegondolunk, ettől nem lesz sokkal szebb az ember, és mégis megcsináltatják valamiért, valamit látnak benne, és biztos, hogy van olyan pasi is, akinek ez tetszik, de én még nem nagyon találkoztam ilyennel. Ilona azt írja, a rongyos farmer például, vagy a térdig érő ülepes nadrág, na és a vastag talpú cipők, fúj, pedig ezek mindegyike milyen divat volt egy időszakban, most meg már nehezen veszi be a gyomrunk, de igen, van olyan, ami teljesen kiment a divatból, valami néha visszaköszön, és sokan ezt nem értik, vagy nem vennék föl, de lehet, hogy már akkor se vették föl, amikor divatban voltak. Ria azt írja, hogy a smink, erről is volt szó az első adásban. Illés Timi pedig azt, hogy az edzőterem, aki azért autózik 20 percet, hogy kardiozzon fél órát. Jó, igen, ha csak kardió, akkor tényleg nem, de mondjuk olyan gépeket nem biztos, hogy mindenhol biztosítanak, mint amit egy edzőteremben lehet használni, de hogy azért, hogy futkározzon valaki, az tényleg fura, és ugyanilyen volt a szobabiciklis hasonlat, hogy akár ki lehet menni a valódi biciklivel is, persze időjárás függő a dolog, ezt megállapítottuk. Plasztikai műtét ezt Ildi-től kaptuk, és René pedig azt írja, hogy üdítők, virsli, parizel, tósztkenyér, elektromos autók, műanyag zacskó, kávé és tea kávézókban. A kávé és tea kávézókban erről már beszélgettünk, az üdítőkről beszélgettünk, virsli parizer, ez engem meglep, de valaki szereti ezeket, én is szoktam virslit reggelizni. A tósztkenyér az tényleg fura egy kicsit, de mondjuk, hogyha csomagolni kell, vagy konkrétan tósztot akarsz csinálni gyerekeknek, akkor hasznos tud lenni a tósztkenyér is. Az elektromos autókról nagy a vita, hogy ennek van-e jövője, hogy mi lesz a sorsuk, hogy tényleg ebbe az irányba megyünk el, úgyhogy ezt még ne döntsük el szerintem előre, és a műanyag zacskó szintén olyan, ami szóba került már, hogy ha már károsítja a környezetet, és mindenképp szükség van rá, akkor legalább gondolja meg az ember, szerintem igen, 19-20-50 forintért egy zacskó már elgondolkodhatja az embert, és sokszor például én, hogyha gyümölcsöt, zöldséget veszek, én csak bepakolom a kosaromba, úgyis meg lesz mosva étkezés előtt. Na, ennyit erről a blokkról, és még jövünk vissza egyel, úgyhogy aki még nem került sorra, az se aggódjon, hamarosan sorra kerül, legalábbis én mindent megteszek, hogy így legyen.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy fegyverek, Erikának hívják azt a kedves hallgatót, és arra a kérdésre válaszolt, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ő nem érti, hogy miért. Nyilván nem a közvetlen környezetünkre utal, legalábbis remélem, hiszen nem vesz a szomszédnéni bármilyen fegyvert a boltban, de hogy tényleg emberek költenek rá, ez tény, és nem értjük, hogy miért, mert abból háború lesz, abból csak viszály lesz, abból sírás lesz, tehát semmi jó nem sül ki belőle, úgyhogy tényleg ilyen a fegyvervásárlás, hogy nincsen sok értelme, nem örülünk neki, mégis sajnos sokan megteszik, és mi ezt nem értjük. Nedves törlőkendő takarításhoz, ezt Kitty küldte el nekünk, hát én nagyon sokáig nem használtam nedves törlőkendőt, párom viszont igen. És rájöttem, hogy ez egy csodálatos dolog. Én nagyon szeretem, hogy előkapjuk, ott van nedves, törlünk vele, és akkor, vagy mi az ellenérvet, Kitty, arra nagyon kíváncsi lennék, ha még gyorsan belefér, hogy elküld nekünk a választ, ha még hallgatsz minket, akkor azt megköszönöm. Én szeretem, meg szerintem sokan, mert hogy igazán népszerű stick mostanság, de azt is megértem, hogy valaki nem szereti, csak kérek egy indokot, ha lehet. Sorsjegy, ásványvíz, de lehetne sorolni. Hát mi pont azt szeretnénk, Erik, hogyha sorolnád, de nem soroltál föl csak kettőt, az viszont mind a kettő olyan, amiről már beszélgettünk. A luxus, amit mindenképpen mutogatnak, ezt Zsuzsanna írta nekünk, és igen, a hivalkodás az egy külön rossz része a gazdagságnak, úgyhogy nem kéne így csinálni. Én már gondolkozom ilyeneken, magánügy, tedd azt, ami neked jó, egyszer élünk. Ezt meg Edith írta nekünk. Hát igazából az van, hogy akkor magánügy, ha az ember ezt nem akarja elmondani. De hogyha felteszünk egy kérdést, és valaki önként válaszol, akkor reméljük, hogy egy jó kis műsor kerekedik belőle. Cukrozott üdítők, ezt Viktortól kaptuk. Fizetnek, hogy kimehessenek az erdőbe túrázni, ez Zoltán írta nekünk. Hát jó, azért sokan mondjuk városból szerintem úgy indulnak el, hogy nem biztos, hogy tudnának túraútvonalat. Most egy nagyon jó megoldást láttam nemrég Mezőkövesden. Ott van egy nagy tábla kitéve, azt hiszem, hogy a strand mellett, és QR kódok vannak többféle alkalmazáshoz felsorolva, és azt mondom, hogy 5 túraútvonal, 3 alkalmazással, tehát összesen 15 QR kód. És az ember oda megy, leolvassa a telefonjával, hogy mondjuk a 2-es nehézségű túraútvonalon akarok menni, és ez az alkalmazásom van, oda tartja hozzá, leolvassa, és már meg is jelenik a telefonjában túraútvonal segédletekkel, meg minden információval, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogyha az ember egyedül menne túrázni, bár volt ilyen adásunk is, inkább ne tegyék, legyenek egy páran, és készüljenek föl mindenre, legyen elegendő élelmiszer és víz, megfelelő ruházatba kell öltözni, és nem árt, hogyha legalább valaki tisztában van, és ne legyünk egyedül. Ezek voltak a kirándulós adásunknak a szabályai, de minden esetre azt szerintem tök jó, hogy az alkalmazásunk segít abban, hogy merre menjünk el. Persze nyilván meg lehet oldani a profibbaknak a turista jelzésekkel is, de ahhoz nem mindenkiért, és velük is legyünk elnézőek szerintem. Úgyhogy igen, ez egy érdekesség, és szervezett túrák is vannak már a hegyekbe, de lehet, hogy valaki itt kap rá az ízére, és aztán meg majd elmegy a baráti társasággal is kirándulni, mert éppen lesz egy jó emléke vagy élménye. Azt írja még nekünk Nikolett, és ő az utolsó már, hogy víz, új autó, új telefon, ráztalanítókrémek, vitaminok, probiotikumok, nagyjából mindegyikről volt már szó. Én sem sűrűn cserélem a telefonomat, lehet, hogy most már ráférne, de nincs az, hogy mindig új telefon. A ráztalanítókrémeket nagyon sokan szeretik, és szerintem használják is, talán ez külön még így nem szerepelt, úgyhogy erre még kitérünk egy kicsit, de csak annyira, hogy ha az ember úgy látja, hogy hatásos, és egyébként jót tesz a bőrének, és ő ettől magabiztosabb, akkor szerintem használja nyugodtan, szóval nem feltétlen felesleges, attól is függ, hogy az ember milyen korban van. Nekem már néha be kell kenni a homlokomat egy picikét, hogy ne ráncosodjon. Ez van. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a rengeteg remek üzenetet, és gyakorlatilag lezártuk ezt a témát, de mégis úgy látom, hogy van pár válasz, ami bennmaradt. Szerintem majd egy ilyen vegyített, mixelt adásban ezekre még sor kerül valamikor, tehát nem hagyjuk parlagon őket, de az biztos, hogy ma már nem fér be, és az is biztos, hogy holnap egy új témával jön a Cegléd hangja. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hideg a Ceglédás Show-ban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárca vezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakony Bánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
0: Az időjárásról.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: gyereke van.
1: Hideg a Ceglin Rádióban.
2: Erős széllel hideg front érkezik. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
1: Az időjárásról.
2: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Honvéd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárca vezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
0: Az időjárásról.
1: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Erős széllel hideg front érkezik. A Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését. Hétfő lesz a Magyar Dráma napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL. Az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti Nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tárolókapacitások építése biztosíthat. A közös projekt elősegíti az Ukrajna és Magyarország közti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését. A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása és Schmidt Mária volt főigazgató leváltása ellen tüntettek Budapesten. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Vörös Hadsereghez és 56 vérbefojtóihoz hasonlította a Tisza kormányt. Mencer Tamás fideszes politikus pedig arról beszélt, hogy az áprilisi választás tanulságait levonták, és nem fogják elkövetni ugyanazokat a hibákat. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter néhány napja elrendelte az intézmény átvilágítását és átmeneti bezárását, és megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum, és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.
1: Az időjárásról.
0: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Erős széllel hideg front érkezik. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 18. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán kőolajtermék tárolók épülhetnek Magyarországon. Erről írt alá memorandumot a Naftoház és a MOL, az ukrán gáz- és olajipari cég közölte. A dokumentumot a Kárpáti nyolcak első csúcs találkozóján írják alá. Az ukrán üzemanyagellátás infrastruktúra elleni orosz támadások következtében a piac stabilizálására van szükség, amit az útvonalak bővítése és tároló kapacitások építése biztosíthat. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köccsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Hétfőn lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra és terelésekre kell számítani a főváros 18. kerületében, a Nap utca és a Bakonybánk utca között. Az érintett szakaszt lezárják, több utcát pedig egyirányúsítanak, illetve korlátozzák a parkolást. A 166-os, a 236-os, a 236A és a 266-os autóbuszok a környező utcák felé kerülnek, megállót azonban nem hagynak ki.
1: Az időjárásról.
0: Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Sokfelé beborul az ég, majd hétfőn ismét kisüt a nap. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.